0: A rendőrök az ország útjain. A hatóság közlése szerint elsősorban a vezetési és pihenőidők betartását, a szállítási szabályok teljesülését, valamint a külföldi járművezetők tartózkodásának jogszerűségét ellenőrzi. Hozzátették, hogy a razzia célja a szabályszegések visszaszorítása és a közúti balesetek megelőzése. Kisebb földrengés volt kedden hajnalban Horvátország keleti részén. A Richter skála szerinti 4,1-es erősségű földmozgást Eszéktől mintegy 30 kilométerre mérték hajnali 2:30-kor. A földmozgást Magyarországon és Szerbiában is érezni lehetett. A helyiek beszámolói szerint a földrengés komoly riadalmat keltett, az emberek az utcára rohantak. A beszámolók szerint számos ház falain keletkeztek repedések, egy templom mennyezetéről pedig nagyobb vakolatdarabok hullottak le. Személyi sérülés azonban szerencsére nem történt.
1: Időjárás jelentés.
0: Hajnalban változóan felhős lesz az ég, és 12 fok lesz a legalacsonyabb hőmérséklet. Szerdán is marad majd a többnyire felhős idő hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. A legmelegebb órákban 25 fok lesz, csütörtökön viszont 5-6 fokos lehűlés érkezik, és aznap már nagyobb esély lesz esőre, záporra is.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

képként. Fák leple alatt valami rém tört rám a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, mit vagyok, élek is, meg még élek azzal.

a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. Jó.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Szezonnyitó motoros tréninget szervez a rendőrség szombatra a Kaposvár arénához. De az ingyenes programon legfeljebb 80 motoros vehet részt, saját járművel, képzett oktatók segítségével. A korlátozott helyek miatt a részvételhez előzetes regisztráció szükséges. A rendezvényen emellett egész nap interaktív közlekedésbiztonsági programok, szimulátorok, vetélkedők és jármű bemutatók is várják az érdeklődőket. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki tavaly nyáron egy kártyatartozás miatt úgy megfejelte ismerősét, hogy szilánkosra tört az orra. A tettesnek 3000 forinttal tartoztak. A probléma abból lett, hogy mindezt az ismerőse az élettársának mondta el. Amikor találkoztak egyszer az utcán, az ismerőse számon is kérte, hogy miért mondta el ezt a barátnőjének. A férfi viszont ezen úgy felhúzta magát, hogy megfejelte ismerősét, akinek betört az orra. A marcali járási ügyészség súlyos testi sértés miatt felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt a tettes ellen. Brüsszelben kezd tárgyalásokat Vitézi Dávid, a leendő közlekedési és beruházási miniszter az uniós közlekedésfejlesztési források mielőbbi hazahozataláról. A Facebookon közzétett videójában azt mondta, hogy a cél, hogy Magyarország minél több, még elérhető támogatást megmentsen. A miniszter jelölt közölte azt is, hogy több száz milliárd forintnyi fejlesztési pénz sorsa lehet még nyitott, ezért gyors szakmai egyeztetésekre van szükség Brüsszelben. Több mint 1000 rászoruló gyermek jutott szemüvegekhez a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat legújabb pályázatának köszönhetően. A programban családonként több 10 000 forinttal támogatták a szemüvegvásárlást. A kezdeményezésre az OTP bank ügyfeleinek adományaiból és a szervezet saját forrásaiból több mint 65 millió forint állt rendelkezésre. A szemüvegutalványokat országszerte 300 optikában válthatták be a családok.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban változóan felhős lesz az ég és 12 fok lesz a legalacsonyabb hőmérséklet. Szerdán is marad majd a többnyire felhős idő hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. A legmelegebb órákban 25 fok lesz, csütörtökön viszont 5-6 fokos lehűlés érkezik, és aznap már nagyobb esély lesz esőre, záporra is.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Ez az este csak önről szól. Töltődjön fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Belül ugyanaz a csend, pedig figyelek rend. Az üzenet

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha újnak látszik, ami marad itt, ennek

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek, légy.

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat, a tiéd. Rádió Most.
2: Csepe Géva vagyok a Neotomból, hallgassátok a Rádió Mostot.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhamik Krisztiántól hallják. Közel 46 ezer virágot ültetnek ki a következő napokban Kaposvár közterületeire. Szita Károly polgármester kedden a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a városban muskátlik, petúniák, begúniák, részvirágok és több más dísznövény kerül az utcákra, parkokba és villanyoszlopokra. A virágosítás célja, hogy a nyári időszakra ismét színesebb, rendezettebb városkép fogadja a kaposváriakat és az ide látogatókat. Nekiesett a buszsofőrnek, és a buszt is megrongált a három férfi Böhönyén, mert nem engedték őket felszállni. A három férfi május 1-én este a böhönyei állomásról próbált meg hazajutni Taranyra, Eötvöskúnyira és Nemesdédre, de a sofőr nem engedte őket felszállni a buszra, mert nem volt elég pénzük jegyre, és ittasak is voltak. A három férfi közül azért az egyik verbálisan és fizikailag is bántalmazta a buszsofőrt, a másik kettő pedig a busz ajtaját és oldalát ütötte, illetve rúgta. A három férfit rendőrök fogták el, és garázdaság, illetve közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt eljárást indítottak ellenük. A matematikával folytatódtak kedden az írásbeli érettségi vizsgák. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint középszinten több mint 71 ezeren érettségiztek ebből a tantárgyból. A középszintű feladatsorban idén exponenciális függvény, gráfos, halmazos, valamint statisztikai feladatok is szerepeltek. Szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német írásbelivel folytatódnak majd az érettségik. Több mintás vizes poharat is visszahívott a Flying Tiger Magyarországon, mert a megengedettnél nagyobb mennyiségben oldódhat ki belőlük ólom és kadmium. A fogyasztóvédelem közlése szerint a Kínában gyártott üvegpoharak hosszú távon egészségügyi kockázatot jelenthetnek. A vásárlókat arra kérik, hogy ne használják a termékeket, de az érintett poharak listája a fogyasztóvédelem honlapján érhető el.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban változóan felhős lesz az ég, és 12 fok lesz a legalacsonyabb hőmérséklet. Szerdán is marad majd a többnyire felhős idő hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. A legmelegebb órákban 25 fok lesz, csütörtökön viszont 5-6 fokos lehűlés érkezik, és aznap már nagyobb esély lesz esőre, záporra is.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Rádió Most. Kaposvár. FM 91.2.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Leállították hétfőn a távhőszolgáltatást Kaposváron. A vagyonkezelő azt közölte, hogy a meteorológiai előrejelzések alapján döntöttek így, ugyanis már az éjszakai órákban sem lesz hűvösebb 10 foknál. Azt is közölték, hogy május 15-éig igény esetén visszakapcsoltathatják a távhős lakások a fűtést. Ezt a közös képviselőnek kell kérvényeznie. Szerdától jövő hét csütörtökig lompermetezést végeznek Kaposvár közterületein a vadgesztenyefák védelme érdekében. A munkálatokat az esti és éjszakai órákban végzik, elsősorban a vadgesztenye aknázómoly és más kártevők betegségek ellen. A városüzemeltetés tájékoztatása szerint a felhasznált szerek az emberekre, a méhekre és a környezetre nem jelentenek veszélyt. Aranybölcsös támogató címmel ismerte el a Kométa 99 ZRT-t a Nagycsaládosok Országos Egyesülete. A kaposvári vállalat 2024. decemberre óta segíti rendszeresen a Nagycsaládosok Kaposvári Egyesületét, és tavaly összesen mintegy 9 millió forint értékű adománnyal támogatta a rászoruló családokat. Az elismerést hétfőn adták át a cég vezetésének. A cím átvételekor Giacomo Pedranzini, a Kométa ügyvezető igazgatója megjegyezte, hogy a jövőben is folytatni kívánják a helyi nagycsaládosok támogatását, hiszen, mint megjegyezte, ő maga is egy 8 gyerekes családból származik. Átvették megbízó levelüket az országos listáról mandátumot szerzett képviselők hétfőn. Az Országház kupola termében tartott ünnepségen Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőiben elmondta, hogy az április 12-i választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, és az adatokat gyorsan és gördülékenyen tették közzé. A megbízó levelet elsőként a Tisza párt listájáról mandátumot szerzett Kapitány István vehette át. A Fideszből Kocsis Máté, Szijjártó Péter és Lázár János nem volt ott az ünnepségen, ők később veszik át a mandátumokat. A teherautókat és buszokat ellenőrzik ezen a héten a rendőrök az ország útjain. A hatóság közlése szerint elsősorban a vezetési és pihenőidők betartását, a szállítási szabályok teljesülését, valamint a külföldi járművezetők tartózkodásának jogszerűségét ellenőrzik. Hozzátették, hogy a razzia célja a szabályszegések visszaszorítása és a közúti balesetek megelőzése. Veszélyes ipari munkák kiváltására fejlesztenek robotokat Kínában. A mesterséges intelligenciával támogatott új fejlesztések, például vegyi tartályok hegesztését, hajótestek karbantartását vagy tenger alatti kábelek vizsgálatát is képesek emberi beavatkozás nélkül elvégezni. A cél, hogy csökkentsék a kockázatát annak, hogy megsérüljenek munka közben a dolgozók, ezzel párhuzamosan pedig növelik a hatékonyságot is.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is marad a többnyire felhős idő hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Kora reggel 12-14 fokot mérhetünk, nappal pedig 25 fok lesz a csúcsérték. Csütörtökön viszont 5-6 fokos lehűlés érkezik majd, és aznap már nagyobb lesz az esély esőre, záporra is.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: adnak.
1: Hírek most!
2: Jó reggelt kívánok! Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Szezonnyitó motoros tréninget szervez a rendőrség szombatra a Kaposvár arénához. De az ingyenes programon legfeljebb 80 motoros vehet részt, saját járművel, képzett oktatók segítségével. A korlátozott helyek miatt a részvételhez előzetes regisztráció szükséges. A rendezvényen emellett egész nap interaktív közlekedésbiztonsági programok, szimulátorok, vetélkedők és járműbemutatók is várják az érdeklődőket. Somogyban fogtak el a rendőrök egy német férfit, aki drága kerékpárokat lopott el Zala megyében. A 65 éves férfi tavaly márciusban Hémízen, néhány nappal később pedig Zalakaroson lopott el egy-egy biciklit. A rendőrök a térfigyelő kamerák alapján kiszúrták, hogy mindkét helyszínen ugyanazzal a német rendszámú kocsival járt az elkövető. Ez alapján lenyomozták, hogy ki a kocsi tulajdonosa, és elfogató parancsot adtak ki ellene. A férfit végül hétfőn egy igazoltatáskor a Balatonkeresztúron fogták el a rendőrök. A kihallgatása során kiderült, hogy tavaly nyár végén egy harmadik biciklit is ellopott. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki tavaly nyáron egy kártyatartozás miatt úgy megfejelte ismerősét, hogy szilánkosra tört az orra. A tettesnek 3000 forinttal tartoztak. A probléma abból lett, hogy mindezt az ismerőse az élettársának mondta el. Amikor találkoztak egyszer az utcán, az ismerőse számon is kérte, hogy miért mondta el ezt a barátnőjének. A férfi viszont ezen úgy felhúzta magát, hogy megfejelte ismerősét, akinek betört az orra. A marcali járási ügyészség súlyos testi sértés miatt felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt a tettes ellen. Több mint 1000 rászoruló gyermek jutott szemüveghez a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat legújabb pályázatának köszönhetően. A programban családonként több 10 000 forinttal támogatták a szemüvegvásárlást. A kezdeményezésre az OTP bank ügyfeleinek adományaiból és a szervezet saját forrásaiból több mint 65 millió forint állt rendelkezésre. A szemüvegutalványokat országszerte 300 optikában válthatták be a családok. Kisebb földrengés volt kedden hajnalban Horvátország keleti részén. A Richter skála szerinti 4,1-es erősségű földmozgást Eszéktől mintegy 30 kilométerre mérték hajnali 2:30-kor. A földmozgást Magyarországon és Szerbiában is érezni lehetett. A helyiek beszámolói szerint a földrengés komoly riadalmat keltett, az emberek az utcára rohantak. A beszámolók szerint számos ház falain keletkeztek repedések, egy templom mennyezetéről pedig nagyobb vakolatdarabok hullottak le. Személyi sérülés azonban szerencsére nem történt.
1: Időjárás jelentés.
2: Ma is marad a többnyire felhős idő hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Kora reggel 12-14 fokot mérhetünk, nappal pedig 25 fok lesz a csúcsérték. Csütörtökön viszont 5-6 fokos lehűlés érkezik majd, és aznap már nagyobb lesz az esély esőre, záporra is.
1: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
3: Szép jó reggelt kívánok az esztendő 126. napján, azaz május 6-án, ami a Magyar Sportnapja, ami a felelős állattartás napja itt hazánkban, és ami Szent György napja is. Hozom nem sokára a részleteket, rádiózunk együtt egész nap.

0: Frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Jó reggelt, egy perccel, negyed hét előtt szeretettel köszöntöm névnapos hallgatóinkat. Köszöntsük majd meg őket. Frida, Ivet, Ditta, Eliz, Evetke, Federika, Friderika, illetve Ida, Iduna, Ivetta, János, Judit, Jutka, Ovidius, Szavéta, Tamara, Tankréd és Zsóka ünnepel ezen a mai napon. Őrájuk gondolunk, rájuk emlékezünk ezúttal is szeretettel. Egy nevet, az Ivettet, mint talán a leggyakoribbat a felsoroltak közül. Jó, hát a Jánosból is sok van, de ugye nem fő névnap, úgymond a május 6 a Jánosok számára, az Ivettek számára viszont annál is inkább. Szóval kiragadnám a nevet, amely a francia Ivette, amit még Y-nal írtak, név magyarosítása, amely végső soron a germán Tiszafa szóból ered, és a történelem során leginkább helyi Szent Ivet, azaz Ligéi Szent Ivet alakja révén vált emlékezetessé még a 12. században. A nemesi származású Ivet élete drámai fordulatot akkor vett, amikor fiatal özvegyként dacolva apja akaratával, aki újra férhez akarta adni, inkább a társadalom peremére szorultak segítését választotta. 10 éven át ápolt leprásokat egy közeli ispotályban, emberfeletti odaadással. Később aztán egy templom melletti cellába vonult vissza a reklúzának, azaz elzárt vallási életet élőnek, ahol bölcsessége és látomásai miatt korának egyik legbefolyásosabb spirituális tanácsadójává vált. Így az Ivet név az évszázadok alatt nem csak a törékeny szépség, hanem a rendíthetetlen belső erő és az önfeláldozás szimbólumává is vált.
0: Ez volt a kalendárium.

0: Tea. Rádió. Kezd velünk a napot. Rádió most.
1: Kellemes és gyors ébredést kívánok, hogy éppen csak túl vagytok rajta, aztán legyen egy gördülékeny készülődés és egy gondtalan nap ez a mai. Akár munkanap, akár nem. Jó reggelt kívánok, ha az órára nézek, akkor látom. Pont 5 percünk van fél hétig, úgyhogy egy dal a folytatásban, majd rövid hírek következik. Miközben nézegetek ki bőszen, nézem az eget, hogy mi változott. Lehet érezni a szelet, a hőmérsékletnél nincsen gond, 13 Celsius fok van jelenleg is. De az erős szél miatt azért érezni, hogy valamiféle változás kezdődött az időjárásban.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhamik Krisztiántól hallják. Leállították hétfőn a távhőszolgáltatást Kaposváron. A vagyonkezelő azt közölte, hogy a meteorológiai előrejelzések alapján döntöttek így, ugyanis már az éjszakai órákban sem lesz hűvösebb 10 foknál. Azt is közölték, hogy május 15-éig igény esetén visszakapcsoltathatják a távhős lakások a fűtést. Ezt a közös képviselőnek kell kérvényeznie. Szerdától jövő hét csütörtökig lompermetezést végeznek Kaposvár közterületein a vadgesztenyefák védelme érdekében. A munkálatokat az esti és éjszakai órákban végzik. Elsősorban a vadgesztenye aknázómoly és más kártevők betegségek ellen. A városüzemeltetés tájékoztatása szerint a felhasznált szerek az emberekre, a méhekre és a környezetre nem jelentenek veszélyt. A teherautókat és buszokat ellenőrzik ezen a héten a rendőrök az országútjain. A hatóság közlése szerint elsősorban a vezetési és pihenőidők betartását, a szállítási szabályok teljesülését, valamint a külföldi járművezetők tartózkodásának jogszerűségét ellenőrzik. Hozzátették, hogy a razzia célja a szabályszegések visszaszorítása és a közúti balesetek megelőzése. Több mintás vizes poharat is visszahívott a Flying Tiger Magyarországon, mert a megengedettnél nagyobb mennyiségben oldódhat ki belőlük ólom és kadmium. A fogyasztóvédelem közlése szerint a Kínában gyártott üvegpoharak hosszú távon egészségügyi kockázatot jelenthetnek. A vásárlókat arra kérik, hogy ne használják a termékeket, de az érintett poharak listája a fogyasztóvédelem honlapján érhető el. Veszélyes ipari munkák kiváltására fejlesztenek robotokat Kínában. A mesterséges intelligenciával támogatott új fejlesztések, például vegyi tartályok hegesztését, hajótestek karbantartását vagy tenger alatti kábelek vizsgálatát is képesek emberi beavatkozás nélkül elvégezni. A cél, hogy csökkentsék a kockázatát annak, hogy megsérüljenek munka közben a dolgozók, ezzel párhuzamosan pedig növelik a hatékonyságot is.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is marad a többnyire felhős idő hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Kora reggel 12-14 fokot mérhetünk, nappal pedig 25 fok lesz a csúcsérték. Csütörtökön viszont 5-6 fokos lehűlés érkezik majd, és aznap már nagyobb lesz az esély esőre, záporra is.
0: Időjárás jelentést hallottam.
2: Szép jó reggelt kívánok, már el is múlott fél hét. Remélem, hogy a ma reggeli készülődés is kellően gördülékeny, bár az embert ilyenkor általában az automatika vezérli, még hogyha álmos is, át csak teszi a dolgát. Múlnak a percek, készülődik, megy munkába, iskolába. Apropó iskola, kitartást a mai érettségihez, veletek vagyunk, hölgyek, urak, szorítunk nektek ma is. Közben pedig Alex Warren és a Pink Panther a slágere érkezik.
0: Ha ránk hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár. Minden reggel.

0: Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár. Mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Ahó, szép jó reggelt kívánok. Másfél perc múlva lesz 3:47. George Michael után mindjárt a Weekend érkezik ide a Rádió Mostra. Én pedig a reggeli készülődés mellé csak egy kis motivációt szeretnék átnyújtani. Ne feledjétek, hogy nem azért ébredhetek, keltetek fel ma sem, hogy átlagos napotok legyen, hanem hogy kihozzatok belőle a maximumot. Én is igyekszem így tenni, úgyhogy már is egy lapszemle a folytatásban. A kaposvármost.hu-n írtunk arról, hogy nem tudott fordítani a KKK, és továbbra is előnyben van a Falkó, hogy lombpermetezés lesz Kaposvár közterületein, hogy orrtörésig fajult a kártyaadósság miatti vita, hogy aranybölcsős támogató lett a Kométa, illetve hogy leállt a távfűtés Kaposváron, de még azért kérhető a visszakapcsolás, hogy holnap után pénteken itt a kaposváriak kedvenc virágvására az Európa Parknál, és hogy holnap például parkoló lezárás és ideiglenes forgalom és sebességkorlátozás lesz a Damjanics utcában. Bocsánat, nem holnap, hanem holnaptól, de egészen júniusig.
0: Ez volt a Lapszemle.

0: Rádió Most.
1: Ne hallgass mást.

0: Jó reggelt! Rádió Most! Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Már majdnem vége az órának, 5 perc van vissza belőle, és indul a napra kész. Jó reggelt kívánok! A New Level Empire dala pedig köszöntő mári születésnapos hallgatóinkat, a május 6-aiakat. Olyan hírességek születek ezen a napon, mint Maximilien de Robespierre, a francia ügyvéd forradalmár, Martin Ohm, a német matematikus, az aranymetszés szabály leírója. A mai nap híre szülötte még Tony Blair, Nagy-Britannia miniszterelnöke, George Clooney, a kétszeres Oscar-díjas színész, és neves labdarúgóink például Gulácsi Péter, illetve ifjabb Lisztes Krisztián is. Legyen akár sportoló, közéleti ember, bárki, aki ma ünnepel itt a vételkörzetben, fogadja szeretettel szívből jövő jó kívánságainkat.
0: Ez volt a kalendárium.

0: Reklám.
1: Cseri modellek a Kaposvár Kft-nél már 9 millió 190 ezer forinttól elképesztő 1%-os finanszírozással. Benzines, hibrid, plug-in hibrid modellek nagyon gazdag alapfelszereltséggel, akár hétüléses változatban is. Kaposvár Kft. Cseri autószalon, a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Jó reggelt kívánok! Cserhami Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Közel 46 ezer virágot ültetnek ki a következő napokban Kaposvár közterületeire. Szita Károly polgármester kedden a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a városban muskátlik, petúniák, begúniák, részvirágok és több más dísznövény kerül az utcákra, parkokba és villanyoszlopokra. A virágosítás célja, hogy a nyári időszakra ismét színesebb, rendezettebb városkép fogadja a kaposváriakat és az ide látogatókat. Aranybölcsös támogató címmel ismerte el a Kométa 99 ZRT-t a Nagycsaládosok Országos Egyesülete. A kaposvári vállalat 2024. decemberre óta segíti rendszeresen a Nagycsaládosok Kaposvári Egyesületét, és tavaly összesen mintegy 9 millió forint értékű adománnyal támogatta a rászoruló családokat. Az elismerést hétfőn adták át a cég vezetésének. A cím átvételekor Giacomo Pedranzini, a Kométa ügyvezető igazgatója megjegyezte, hogy a jövőben is folytatni kívánják a helyi nagycsaládosok támogatását, hiszen, mint megjegyezte, ő maga is egy 8 gyerekes családból származik. Nekiesett a buszsofőrnek, és a buszt is megrongált a három férfi bőhönyén, mert nem engedték őket felszállni. A három férfi május 1-én este a Böhönyei állomásról próbált meg hazajutni Taranyra, Eötvös-Kunyira és Nemesdédre, de a sofőr nem engedte őket felszállni a buszra, mert nem volt elég pénzük jegyre, és ittasak is voltak. A három férfi közül azért az egyik verbálisan és fizikailag is bántalmazta a buszsofőrt, a másik kettő pedig a busz ajtaját és oldalát ütötte, illetve rúgta. A három férfit rendőrök fogták el, és garázdaság, illetve közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt eljárást indítottak ellenük. A matematikával folytatódtak kedden az írásbeli érettségi vizsgák. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint középszinten több mint 71 ezeren érettségiztek ebből a tantárgyból. A középszintű feladatsorban idén exponenciális függvény, gráfos, halmazos, valamint statisztikai feladatok is szerepeltek. Szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német írásbelivel folytatódnak majd az érettségik. Kisebb földrengés volt kedden hajnalban Horvátország keleti részén. A Richter skála szerinti 4,1-es erősségű földmozgást Eszéktől mintegy 30 kilométerre mérték hajnali fél háromkor. A földmozgást Magyarországon és Szerbiában is érezni lehetett. A helyiek beszámolói szerint a földrengés komoly riadalmat keltett, az emberek az utcára rohantak. A beszámolók szerint számos ház falain keletkeztek repedések, egy templom mennyezetéről pedig nagyobb vakolatdarabok hullottak le. Személyi sérülés azonban szerencsére nem történt.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma is marad a többnyire felhős idő hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Kora reggel 12-14 fokot mérhetünk, nappal pedig 25 fok lesz a csúcsérték. Csütörtökön viszont 5-6 fokos lehűlés érkezik majd, és aznap már nagyobb lesz az esély esőre, záporra is.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
3: Jó reggelt kívánok, elindult a naprakész, benne nem csak jó zenével, hanem olyan aktualitással, mint például sport. Kis természet, tudomány, természetesen közlekedés és közélet.

0: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Naprakész.
1: Kezdjük egy gyors időjárási körképpel, és vessünk egy pillantást az órára, a reggeli délelőtti készülődéshez, illetve hát, ha valaki úton van, akkor jó utat. 3 perc múlva lesz 4:48, fülletté válik ma a levegő, viszont megnövekszik a zápor és az ivatar hajlam. Persze, hát az egyik következik a másikból. Ma már kell csapadékra számítani, meg holnap délután is valamennyire. Hőmérsékleten ez nem nagyon fog változtatni, olyannyira nem, hogy bár 1-2 fokot csökken a hőmérséklet, de vasárnaptól ismételten visszatér a nyári idő, 27, illetve 28 Celsius fokkal. Annyit csinálok még gyorsan, hogy ránézek az óránkénti előrejelzéseit Kaposváron, hogy kb. Mikortól kell majd a csapadékra számítani, mert hogy mondom, már délutánra mutatják. Délután 4 órától, azt mutatja az előrejelzés, igaz, hogy csak 1-2 milliméternyi mennyiségben, úgyhogy nagyon nagy kiadó zápor nem lesz, pedig nagyon kéne, olyan szép, csendes, áztató féle.

0: indítsa a reggelt frissen. Ez itt a Naprakész.
1: Jön, készülődik az eső, de az is érdemes elmondani, hogy ha valaki nézett nagyobb meteorológiai portáron térképet, eső térképet, akkor úgy néz ki nyugat felől, az óceán felől, mint hogyha egy olló két szára csapadék zóna, és Magyarország pont kimarad ebből a dologból. Nagyon kell ugye virágoknak az eső, már csak azért is, mert hogy nagy ültetéssel készülhetnek a kaposváriak. Egyrészt ismét virágok burul a város, és több tízezer növényt ültetnek el a következő napokban. Az a több tízezer, az egész pontosan 45.950 darabot jelent. Bekerülnek a villanyoszlopokra a muskátlik, jönnek a különböző színű petúniák, begóniák, rézvirág, záporvirág, kupvirág, nebáncsvirág és vízvirágok. De hogy bárki részese lehessen az ültetésnek, saját maga is ültethet otthon, hiszen holnap után pénteken, azaz május 8-án ismét meg lesz rendezve az a nagy virágvásár, amit a főutcán itt az Európa Parkkal szemben szoktak tartani, hát most már hagyomány szerint. Pénteken tehát reggel 7 és 17 óra között várják a kedves érdeklődőket, egy csomó egynyári virággal, jégvirággal, bársonyvirággal, kakastaréjjal, vízvirággal, minigerberával, vinkával, valamint álló és futó muskátlikkal is. Lesznek csüngő növények, petúnia, verbéna, bakopa, továbbá évelő dohányvirág, kristályvirág, nyári orgona, paprika, paradicsom, palánták, stb. Ne felejtjétek, erre jártok, nézzetek majd be!

0: Legyen jókedvű és lendületes! Ez itt a Naprakész! Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
2: Május 9-én szombaton eljön a szezon utolsó nagy dobása. Szezonzáró éjszakai fürdőzés a virágfürdőben 20 órától. Most a fedett élményfürdő kültéri medencéi is megnyílnak, és a zenét már a kinti medencéből is élvezheted. A hangulatról DJ Volumen gondoskodik. Csobbanj bele a szezonzáró élménybe a virágfürdőben.
3: Ha autóvásárláson gondolkodik, most figyeljen! A Seat Leon kombi már 7.990.000 forinttól elérhető. Ne kössön kompromisszumot! A Seat Leon kombi kialakítása magán és üzleti használatra is ideális. A biznisz felszereltségben ráadásul alapáron elérhető egyebek között az ülés és kormányfűtés, a vezeték nélküli telefontükrözés, valamint a tolatókamera. Az ajánlat privát ügyfeleknek és cégeknek is elérhető. Seat. Az átgondolt döntés. Spirit Auto. Kaposvár. Árpád utca 37-39.
2: Májusban az Eperé a főszerep a Slendy Pékség és Cukrászda kínálatában. Kóstold meg újdonságainkat, vaníliás epres ökörszem, epertöltelékes vaníliás kalács, epres túrószelet és a csoki rajongóknak brownie eperragúval. Siess, az ajánlat csak májusban elérhető. Várunk a Slendy Pékség és Cukrászdában, Kaposváron, a Fő utca 50-ben, az Anna utca 1-ben.

0: cipőben és a nagypiacon.
1: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuper akciós áron juthatsz hozzá. Kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
2: Szerelem a gyűlölet ellen.
3: Lehetsz király, hiába vagy.
2: A Romeo és Julia Musical 2026. május 16-án csupán egy alkalommal a Kaposvár Arénában. Jegyek a broadway.hu weboldalon kaphatók.
4: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on. Szélvédő sérülés esetén Kaposváron és környékén hívd partnerünket, a Geiger és Társai Kft-t a 0630 748 84 66-os telefonszámon.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Reklám hangzott el. Hírek most.
7: Lombpermetezés kezdődik ma Kaposváron. Veszített a KKK tegnap hazai pályán. Jó reggelt kívánok, Pál Patrícia vagyok. Önök a Rádió Most legfrissebb híreit hallják, 7:30 van. Lombpermetezés lesz Kaposvár közterületein. A munkálatok szerdán kezdődnek, és egészen jövő hét csütörtökig tartanak. A permetezésre az esti és az éjszakai órákban kerül sor az időjárás függvényében a vadgesztenyefa állományon. A városüzemeltetés közleményében azt írta, a növényvédelmi munkálatok célja a növényi károsítók és betegségek elleni védekezés. A felhasznált készítmények a melegvérűekre, méhekre és az élő környezetre nem jelentenek veszélyt. Továbbá az épített környezetben, közúti tereptárgyakban, gépjárművekben és egyéb eszközökben károsodást nem okoznak. Vereséget szenvedett a kaposvári KK hazai pályán a Falkó Szombathely ellen, kedden a férfi kosárlabda NB1 elődöntőjében. A kaposváriak csak rövid ideig vezettek a mérkőzés elején, a vendégek hamar átvették az irányítást. A félidőben már hátrányban volt a KKK, és a folytatásban sem sikerült fordítaniuk. Ezzel a Falkó 2-0-ra vezet a három győzelemig tartó párharcban. A sorozat pénteken folytatódik, ahol a Kaposvárnak már nyernie kell a versenyben maradáshoz. Megerősített járatokkal készül a hétvégi budapesti rendezvényekre és a várható megnövekvő utasforgalomra a MÁV. A forgalom növekedés oka többek között az országgyűlés szombati alakuló ülése, valamint egyéb programok és vidéki események. A vasúttársaság több intercity járaton is növeli a kapacitást, és azt javasolja az utasoknak, hogy elővételben váltsák meg jegyeiket, például az alkalmazásban. A hétvégén a nagyobb pályaudvarokon utasmenedzserek segítik majd a közlekedést, és szükség esetén tartalékszerelvényeket is bevetnek majd.
6: Időjárás jelentés.
7: Szerdán továbbra is meleg, de már nedvesebb, labilis levegő áramlik fölénk, ami kedvez a gomoly felhőképződésnek és a helyi záporok, zivatarok kialakulásának. A hőmérsékletek ma 25 fok közelében alakulnak majd.
6: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
8: Jó reggelt, szép napot kívánok! Hello Patrícia, jó munkát kívánok neked! Várunk vissza most reggel fél óránként, és aztán persze napközben óránként hozza majd az infókat, a híreket, a frisseket. Majd lesz két hír összefoglaló is az este folyamán, 6 órakor, illetve 9 órakor. Az első lesz ugye a Kaposvári Krónika, a második este 9-kor a Kaposvár, itt és most. Hát akkor itt és most folytassuk zenével, Calvin Harris-szel, majd közlekedési infókkal. Ennek kapcsán majd beszámolunk a holnaptól induló parkoló lezárásról, illetve forgalom és sebességkorlátozásról, és az éppen aktuális rendőrségi akciókról is.

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész. Közlekedési információk.
1: Mali kapitány a vonalban, ezúttal is az Euro 6x6 taxitól származó friss közlekedési infokkal. Ugyi!
2: Igen, szia! Milyen kis ilyen nagy berkélse, hogy hogyan? Falusiasan mondtuk, hogy Ugyi, vagy mondtad.
1: Hát most így mondtam.
2: Csomó, belsősom vagy én is így egyet. Okay. Ugyi.
1: Nosza Ugyi rajta, jól. Add elő magad.
2: Már csak a rárónak kéne odavágni, hogy induljon meg a lovaskocsival.
1: Ugyi! Oké. Na, de csapjunk bele, a lóerők közé csapjunk bele akkor mi.
2: Igen, Euro 6x6 taxitól kaptam az információt, nemrég beszéltem velük, még mindig közepes inkább a forgalom. Azért az érettségi szünet mindenféleképpen meglátszik a város közlekedésén, tehát nem vagyunk olyan sokan. Nyilván vannak forgalmasabb részek, ilyen a Kecserhegyi átjáró, a Vakbottyán utca felől, ott tele van egyébként rendesen, a Füredi csomópont Füredés Szigádvár felől, de a Berzsenyi is eléggé zsúfolt a Kontrási, meg Kontrási is végig folyamatosan kocsisorra van tele, de nincsenek annyi, mint máskor szoktak lenni. A Guba Sándor utca, inkább az Izó utca felől, forgalmas és Dombóvár felől, és a Margit templomnál a Füred felől igyekvők vannak többen a város irányába. Megvannak meg az aktatetőink a Csík-Ferenc sétányban, megint felszedték, illetve a Német Istvánban parkolót nem lehet használni egészen a Bicó utcáig. Közműt javítanak, ott nem lehet parkolni, erre figyelnek az arra lévők, és a szakemberek most pakoltak ki a Barokkábor utca végén, hogyha megyünk az új körforgalom fele, Hásfa fele, akkor ott a szegét, a körforgalom szegét javítják, és ott lesz forgalomkorlátozás valószínűleg. Ennyit szedtünk össze most az Euro-szor a taxival, úgyhogy jön a nyár, megint lesznek majd utcabontások.
1: Köszönjük szépen, Moli!
2: Hello!
1: Kiegészítésem is van a közlekedési infóhoz, a teherautókat és a buszokat érintő ellenőrzésről, a parkoló lezárásról, illetve ugye megkezdődött két napja az adaptív Hussars NATO gyakorlat, és lesz lomb permetezés is. Ezek részleteiről és a közlekedési gyakorolt hatásáról is hallhatok hamarosan.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jót!

0: Ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.
1: Visszakanyarodnék az iménti közlekedési infóra, és kiegészíteném ezzel azzal. Például a parkoló lezárással és az ideiglenes forgalom és sebességkorlátozással, ami a Damjanich utcát illeti, hol holnapi naptól kezdődően a 32-es szám és a 38-40-es szám közötti szakasznál fog majd munkálatokat végezni az EON, fejleszti a rendszert, hogy nehogy a későbbiekben gond legyen vele. Úgyhogy arra kérik az autósokat és a gyalogosokat, hogy mindig figyeljék az aktuális jelzéseket, és hogy fokozott körültekintéssel közlekedjenek az elkerített munkaterület közelében.
0: Legyen jobb napja! Most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.

0: Reklám.
1: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Schneider Autóház hivatalos BMW márka kereskedésekhez Pécsen és Kaposváron. BMW kötőjel schneider.hu.
2: Váltanál? Vagy még keresed az utad? Ne érd be kevesebbel! Gyere el május 13-án a Dombóvári Művelődési Házba a Tolna Vármegyei Kormányhivatal állásbörzéjére. Találkozz személyesen a legjobb munkaadókkal, és turbózd fel a karriered ingyenes tanácsadásainkkal. Te hozd a lelkesedésed, mi hozzuk a lehetőségeket. Május 13-a Dombóvár. A te sikered itt kezdődik.
3: Mondjak egy jó? Mentavill. Minden, ami villanyszerelés, építkezéshez vagy felújításhoz. Ez a Mentavill. Keresse termékeinket országos szaküzlethálózatunkban. Kaposvár, Raktár utca 40, és online www.mentavill.hu.
4: Mondjon jobbat, Mentavill!
5: Minden, ami ingatlan, boldingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
6: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
7: Tavaszi Shopping Week a Korzó Kaposvárban. Vásárolj május 2-a és 9-e között bármely üzletünkben, regisztrált blokkodat online a weboldalon, és nyerj értékes vásárlási utalványokat, ajándékokat. Sőt, ha május 9-én kilátogatsz a Korzóba, megpörgetheted a szerencsekereket azonnali garantált nyereményekért. Részletek www.korzoshopping.hu.
8: Ha autóvásárláson gondolkodik, most figyeljen! A Seat Leon kombi már 7.990.000 forinttól elérhető. Ne kössön kompromisszumot! A Seat Leon kombi kialakítása magán és üzleti használatra is ideális. A biznisz felszereltségben ráadásul alapáron elérhető egyebek között az ülés és kormányfűtés, a vezeték nélküli telefontükrözés, valamint a tolatókamera. Az ajánlat privát ügyfeleknek és cégeknek is elérhető. Seat. Az átgondolt döntés. Spirit Auto. Kaposvár. Árpád utca 37-39.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
9: Három különböző bicikli versennyel lehet hangolódni a közelgő Tour de Hongrie-ra. Elárverezik Vasari János egyik híres festményét. Jó reggelt kívánok! 8 óra van. Önök a rádió most legfrissebb híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Ráhangoló kerékpáros túrát szerveznek Kaposváron az idei Tour de Hongrie előtt. A program most szombaton várja az érdeklődőket, kapcsolódva a verseny május 15-i Kaposvár-Szekszárd szakaszához. A szervezők, köztük a Kaposvári Kerékpáros Egyesület, három különböző távot hirdettek meg a résztvevőknek. Lesz egy teljes 33 kilométeres Tour de Hongrie pálya bejárás, egy rövidebb 7 kilométeres gyermektúra, valamint egy családi, szintén 33 kilométeres kör is. A rendezvény célja, hogy minél többen kedvet kapjanak a kerékpározáshoz és a Tour de Hongrie hangulatához. Vasari János egyik ismert festményére lehet licitálni Budapesten a közeljövőben. A Piazza dell'Unità Triestben című alkotás 75 millió forintos kikiáltási árról indul a Virág Judit Galéria májusi tavaszi aukcióján, becsértéke pedig akár 120-160 millió forint is lehet. A festmény 1927-ben készült, és a mediterrán világ hangulatát idézi meg egy kávéházi jeleneten keresztül. A kép nem ismeretlen a közönség előtt, korábban több kiállításon is bemutatták, többek között a Magyar Nemzeti Galéria tárlatán is. Az aukció előtt az érdeklődők ingyenesen megtekinthetik a kaposvári festő alkotását a galériában. Súlyos testi sértés miatt emelt vádat a marcali járási ügyészség egy 30-as éveiben járó férfi ellen. A vádirat szerint a vita egy mindössze 3000 forintos kártyaadósság miatt alakult ki egy marcali környéki településen. A szóváltás során a vádlott indulatba jött és megfejelte a másik férfit, aki azonnal megsérült. A sértett orrcsontja darabosan eltört, ami súlyos sérülésnek minősül. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta a marcali járásbíróság előtt. Hatalmas erdőtűz pusztít Kárpátalján a Munkácsi járásban. A lángok mintegy 75 hektárnyi erdőterületet érintenek, a helyszínen több száz tűzoltó és számos jármű dolgozik a megfékezésen. A munkát tűzoltó repülőgépek is segítik, miközben a környéken válságstábot hoztak létre. A tűz keletkezésének okát egyelőre vizsgálják, de nem kizárt, hogy szándékos gyújtogatás áll a háttérben. A környéken korábban is történt hasonló eset, ezért fokozott ellenőrzések zajlanak.
0: Időjárás jelentés.
9: Szerdán továbbra is meleg, de már nedvesebb, labilis levegő áramlik fölénk, ami kedvez a gomoly felhőképződésnek és a helyi záporok, zivatarok kialakulásának. A hőmérsékletek ma 25 fok közelében alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
10: Vajon meglepetés született? Kiderül majd ebben a fél órában. Összemérték a Temuron rendelt nagyon-nagyon olcsó láncfűrészt a legmenőbb német gyártmányú géppel. És hát letaglózó eredmény született, hozom nem sokára a részleteket, mint ahogy arról is beszámolunk majd, hogy az egész országot érintő utalási hiba borzolta a kedélyeket hazánkban. Girl, I'm about to have a panic attack.

0: indítsa a reggelt frissen. Ez itt a Naprakész.
1: Kaigo újdonsága pörgött itt a rádió mostban, ezzel kívánok szép délelőttöt nektek. 4 perc múlva lesz 8:45. Van egy YouTube csatorna, amelyen különböző láncfűrészeket tesztelnek, és most csináltak egy tesztet, összemérték a Temuról rendelt 20 000 forintos neve nincs láncfűrészt a legerősebb, legmenőbb Stille gépekkel, és hát az eredmény letaglózó volt. A kérdés persze ugye csak az ilyenkor, hogy vajon a német láncfűrészekkel szemben ezek a neve nincs kínai termékek annyival jobbak voltak, vagy annyival rosszabbak. Nagyon objektív mérés volt, a vágások minőségét és időtartamát is összevetették. Ráadásul ugyanazon a fatörzsön tesztelték a fűrészeket egyforma vágási stílussal és láncbeállítással, szóval nagyon-nagyon patika körülmények között volt mindez. Az ár tekintetében a Kínából rendelt láncfűrészek nyilván verhetetlenek voltak, a legolcsóbb például 64 dollár volt, a legdrágább német prémium motorfűrész pedig 2679. Átszámolva forintra az egyik 20 000 forintos, a másik 833 000 forintos. A kérdés az, hogy a 42-szeres árkülönbség megmutatkozik-e például a vágás teljesítménybe, és hát az a helyzet, hogy hát 42-szer nem volt gyorsabb, de egyébként jelentős volt a különbség a prémium márka irányában. Egy-egy rönköt 9-12 másodperc között idővel sikerült levágni, míg a nagyon olcsó készülékkel volt rá, hogy 48 másodperc alatt csak. Tehát ez esetben az ár, a minőség visszaköszönt a teljesítménybe. Miért mondtam el mindezt? Hát mert ez esetben érvényes a magyar mondás, olcsó húsnak híg a leve.

0: legyen jókedvű és lendületes. Ez itt a Napra Kész.
1: Már túl vagyunk rajta, de azért visszakanyarodnék egy picit. Sziasztok, szép napot kívánok. Gördülékenyet a banki ügyintézésben is. Éppen 10 perce járunk egyébként 8:30 előtt. Ezen a héten hétfőn azért egy szokatlan bizonytalanságot hozott a hazai pénzügyi rendszer. A hosszú hétvégét követően ugye sokan arra számítottak, hogy a megszokott módon érkeznek meg majd az utalások, hiszen a hónap eleje hagyományosan a fizetések jóváírásának időszaka. Na hát ehhez képest hamar világossá vált, hogy valami nincsen rendben, akadoztak egyes utalások. Ehhez tudni kell, nem a banknál volt a hiba, nem a bankoknál volt a hiba, ehhez tudni kell. Már is mondom, hogy hogyan működik a normál esetben a rendszer. A hazai bankközi utalások mögött több párhuzamosan működő rendszer áll. A legtöbb lakossági ügyfél az azonnali fizetési rendszerrel, az úgynevezett AFR-rel találkozik. Ez biztosítja, hogy a tranzakciók, a kisebb értékűek azonnal teljesüljenek, és hát ez a rendszer a fennakadás idején is zavartalanul működött, ezzel gond nem volt. Viszont voltak olyan utalások, amelyek más elszámolási csatornákon haladtak, ugye ezek a nagyobb összegűek, és ezek közé tartozik az úgynevezett Interzsíró 1 és az Interzsíró 2. Az előző jellemzően éjszaka dolgozza fel az egyszeri és nagyobb értékű tranzakciót, az Interzsíró 2 pedig napközben meghatározott időközönként nagyjából 4 óránként számolja el az utalásokat, és a probléma ezeknél a rendszereknél jelentkezett. A baj az volt egyébként, hogy bár az utalások elindultak a fogadó oldalon, nem jelentek meg, de aztán megcsinálták. Hát ilyenkor mindig ugye az számít, hogy az, aki pénzt akar fölvenni, nyilván nem vetően akarja fölvenni, szüksége van rá, vásárolni akar, és ha nem megy, hogy azonnal idegbe jön, és így gyahordja a bankokat, holott nem ők tehettek róla.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Műsorajánló.
0: Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: A Jerry McDonald paleontológus által talált nyomok. Nem tudom, hallottatok-e már róla? Az 1987-ben felfedezett nyomok a Pern időszakból származnak.
4: Nem is hallottam, hogy volt időszak.
3: Nagyjából 280 millió évesek.
4: Csak.
3: Még a dínók előttről származnak. És ezek között, a nyomok között vannak hüllők, vannak kétéltűek és rovarok nyomai, illetve egy emberi lábnyom.
4: Hoppá.
3: Hát az hogy?
4: Hát akkor még nem is volt emberiség.
3: Hát ez az.
4: Akkor ez kintről jött.
3: A tudományos vizsgálatok szerint azonban a kérdéses nyomok természetes erózió vagy más állatok nyomai.
4: Ez már csak megmagyarázzák a dolgokat. Szerintem szándékosan üzentek nekünk. Én tudom, hogy bennünket mesterségesen telepítettek. Téged biztos.
3: Minek nekem ellenség?
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass

0: Meg az ismétlés szombaton 10-től.
1: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
2: Műsorajánlót hallotta. Hírek most!
3: Mai naptól éjszakánként lombpermetezés lesz a városban. Kikapott tegnap hazai pályán a Kaposvári Kosárlabdaklub. Jó napot kívánok, Pál Patrícia vagyok, önök pedig a Rádió Most híreit hallják 8:30. Lombpermetezés lesz Kaposvár közterületein. A munkálatok szerdán kezdődnek, és egészen jövő hét csütörtökig tartanak. A permetezésre az esti és az éjszakai órákban kerül sor az időjárás függvényében a vadgesztenyefa állományon. A városüzemeltetés közleményében azt írta, a növényvédelmi munkálatok célja a növényi károsítók és betegségek elleni védekezés. A felhasznált készítmények a melegvérűekre, méhekre és az élő környezetre nem jelentenek veszélyt. Továbbá az épített környezetben, közúti tereptárgyakban, gépjárművekben és egyéb eszközökben károsodást nem okoznak. Vereséget szenvedett a kaposvári KK hazai pályán a Falkó Szombathely ellen, kedden a férfi kosárlabda NB1 elődöntőjében. A kaposváriak csak rövid ideig vezettek a mérkőzés elején, a vendégek hamar átvették az irányítást. A félidőben már hátrányban volt a KKK, és a folytatásban sem sikerült fordítaniuk. Ezzel a Falkó 2-0-ra vezet a 3 győzelemig tartó párharcban. A sorozat pénteken folytatódik, ahol a Kaposvárnak már nyernie kell a versenyben maradáshoz. Nyáron akár napi 1 tonna naptej is bekerülhet a Balatonba, derül ki a Limnológiai Intézet kutatásából. A kutatók szerint a szennyezés közvetlenül az emberi jelenlétből ered, és nem csak a vízben, hanem az üledékben, algabevonatokban és kagylókban is kimutatható. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy fontos a napvédelem, de tudatosabb használattal csökkenthető a környezeti terhelés. Javasolják például a védőruházatot, az ásványi alapú fényvédőket és a fürdés előtti zuhanyzást.
2: Időjárás jelentés.
3: Szerdán továbbra is meleg, de már nedvesebb, labilis levegő áramlik fölénk, ami kedvez a gomoly felhőképződésnek és a helyi záporok, zivatarok kialakulásának. A hőmérsékletek ma 25 fok közelében alakulnak majd.
2: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
4: Javában benne vagyunk az érettségi időszakban, ma történelem lesz. Egy picit elmélázunk rajta, hogy vajon mire lehet ma számítani a diákoknak, és a nyár közelettét jelzi az is, hogy teljes lett a kultkikötő nyári program kínálata. A leendő Balatonparti programokból szemezgetünk majd.

0: Forjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.
1: Írásbeli érettségi harmadik nap. Itt vagyunk ugye ma, a történelem lesz majd műsoron, ha fogalmazhatok így, és hát persze, ha az ember jövőben látna, puha, hát már nyilván nézne meg mindenki, hogy a hét pecsétes titokként őrzött, és majd 9 órakor nyilvánosságra kerülő tétel sorok mik lehetnek. Ilyenkor egyébként mindig a kerek évfordulókra érdemes gondolni, lásd például a Jókai ugye hétfőn, de a kerek idei évfordulók, amik vonzhatják úgymond a feladatokat, az a Mohácsi vész. Ugye 1526 500. évforduló, ez az év egyik legfontosabb történelmi mérföldköve, szinte borítékolható, hogy valamilyen formában, akár a tesztkérdés vagy esszé, de előkerül majd a dátum, és maga a Mohácsi csata, az ország három részre szakadása, vagy a Jagellókor vége. Aztán az 56-os forradalom idén 70 éves évfordulóját ünnepli, emlékezünk rá. A kerek évforduló miatt a Rákosi korszak válsága, a forradalom eseményei vagy a megtorlás időszaka lett kiemelten esélyes, és aztán ott van még második Rákóczi Ferenc születés 1676-ból, ami 350. évfordulójához érkezik idén, úgyhogy előkerülhetnek a szabadságharc okai, vagy a szatmári béke szintén gyakori vendége a feladat sorokban, és a Szent István és az állam szervezés bár nem kerek évforduló, de az állam alapítás témaköre az minden évben felbukkan valamilyen aspektusból. Ami második Rákóczi Ferencet illeti, hát ott például ugye tavaly is volt érintőlegesen, úgyhogy azt lehet, hogy kiúszhatjuk a listáról. Ami pedig az esszéket illeti, előkerülhet a magyar középkor és az aranybulla, mert ugye nemrég volt évfordulós, aztán a hunyadiak kora, a dualizmus korszaka, a kiegyezés utáni gazdasági fellendülés, vagy éppen a nemzetiségi kérdés állandós láger amúgy is. Az egyetemes történelemből pedig az ipari forradalmak azok, amik sanszosak. Úgyhogy kíváncsian várjuk a 9 órát, hogy mi lesz az idei töri érettségén. Ígérem, beszámolunk róla.
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.
1: 3 perccel múlott el, 3:49, ismét néhány perccel közelebb kerültünk a nyárhoz. Egyébként tényleg nincsen már messze, mert hogyha úgy matekoztok, hogy itt vagyunk lassacskán, holnap ugye túl az első héten, a májusban, akkor alig néhány hét, és itt van a nyár. Hát időjárásában megvan már. Meg hát elnézegetve a fesztivál szezont, illetve a program lehetőségeket, hát okkal várjuk a nyarat, úgy gondolom. A kultkikötő is például a mai napon tette nyilvánossá az idei dátumokat, helyszíneket és program lehetőségeket. A vándornaplóba többek között Szulák Andrea, Sel Judit, Mácsai Pál, Mucsi Zoltán, Vécsei H. Miklós és debreceni Csaba is saját kezüleg írta be az előadások időpontját, hogy mikor lehet velük találkozni. Úgyhogy érdekes és izgalmas lesz. A szezon már július elején elindulott náluk Bogláron, jön a csengetett Milord, ami nyitja az évadot, majd olyan előadások lesznek, mint a Lánybúcsú, az Aykroyd gyilkosság, a Mély levegő, aztán ismét fellép majd a Grundvik színházi fiúzenekar, Lábas Viki egy önálló esttel, majd lesz nemzeti ifjúsági zenekarkoncert Malek Andrea közreműködésével. Fellépő lesz majd még Hámori Gabriella, a Gyarmati Fanni naplója lesz hallható az előadásában, aztán jön a Variációk egyrablása, a Kaposvári Csiki Gergely Színház előadása, a Hosszú virágzás, Beck Zoli és Grecsó Krisztián irodalmi estje is visszatér, valamint Veréb Tamással és a Romeo felnőtt zenés beszélgetős estel is színesítik a kínálatot. Lesz majd megint Csukás ünnep, Mesék Süsünek, Centiről Centire előadás, aztán látható lesz az Akt hegedűvel, a Mondjad Atikám, a Ember Márk első rendezése, az Életed hétvégéje mini musical, és a többi, és a többi, és a többi. Visszatérő vendég lesz a Budapest Bár, a Pál utcai fiúk, a Mindent bele, vagy a Lelkek nyugalma, Mucsi Zoltán, a Lovasz Renátóval és Kádár Kingával is, és a nyarat majd a lendületes hőhullám fogja majd lezárni. Lesz gyerekprogram is Rutkai Borival, Süsüvel és barátaival, Kipkop és Tiptop előadása Bogyóval és Babócával, és Halász Judittal is. Szóval káprázatos nyár elé nézünk, program szempontból, szórakozási szempontból mindenféleképpen.

0: Ez volt a Naprakész. Reklám.
1: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a kaposvári plazmaponton. Csatlakozz májusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 123 000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhím András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
2: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
3: Májusban is minden hétfőn teljesen új nyári árukészlettel várunk téged Kaposváron, az Irányi Dániel utca 2 szám alatt. Háda Diszkont, ahol minden naponta olcsóbb. Hétfőn a ruhaneműk ára 2999 forint per kilogramm, szombaton pedig már csak 499 forint per kilogramm.
4: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
5: A tájékoztatás nem teljes körű. További információ Nyitrai Autóház Kft. Kaposvár, Hársalja utca 5. www.mitsubishinyitrai.hu. Drive your ambition.
6: Mitsubishi Motors. Nyílt hetek a Depofit funkcionális edzőteremben. Május 10-ig ingyen kipróbálhatod az összes csoportos edzésünket. Regisztrálj, jelentkezz be és válassz órát. Részletek a Facebookon. Depofit. Minőség minden mozdulatban. Kisgát, Kondvezér utca 5.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Három különböző biciklis túrával lehet hangolódni a Tour de Hongrie-ra. Közös gyakorlatot tartottak a Somogy vármegyei és a horvát rendőrök. Jó napot kívánok! 9 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Ráhangoló kerékpáros túrát szerveznek Kaposváron az idei Tour de Hongrie előtt. A program most szombaton várja az érdeklődőket, kapcsolódva a verseny május 15-i Kaposvár-Szekszárd szakaszához. A szervezők, köztük a Kaposvári Kerékpáros Egyesület, három különböző távot hirdettek meg a résztvevőknek. Lesz egy teljes 33 kilométeres Tour de Hongrie pálya bejárás, egy rövidebb 7 kilométeres gyermektúra, valamint egy családi, szintén 33 kilométeres kör is. A rendezvény célja, hogy minél többen kedvet kapjanak a kerékpározáshoz és a Tour de Hongrie hangulatához. Két személy kirabolta a Kadarkóti postát. Az elkövetőket a somogyi rendőrök egészen a horvát határig üldözték, ahol a helyi egyenruhásokkal közösen fogták el őket. Szerencsére ez csak egy közös gyakorlat volt a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság és a horvátországi megyei rendőrigazgatóság között. A közös művelet célja az együttműködő felek közötti kommunikáció hatékonyságának növelése, valamint a rendelkezésre álló erők, eszközök és az éles helyzetekben bevetett szükséges intézkedések megtétele volt. Elkészült a Kult kikötő teljes nyári programja. A programsorozat három balatoni helyszínen, Balatonföldváron, Balatonszárszón és Balatonbogláron várja a közönséget. A kínálatban színházi előadások, koncertek, irodalmi estek és gyerekprogramok is szerepelnek. Balatonszárszón különleges jubileumi évad is lesz, a Csukás István emlékévhez kapcsolódva több családi és gyermekprogrammal. A szervezők célja, hogy a nyár során élő, személyes kulturális élményeket adjanak a Balaton partján, ahol a színház és a zene közvetlenül találkozik a közönséggel. Pósfai Mihály lett a Magyar Tudományos Akadémia új elnöke. A Veszprémi Pannon Egyetem professzora, a 22. elnöke az intézménynek. Pósfai Mihály nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, korábban az Egyesült Államokban és a Cambridge-i Egyetemen is végzett kutatásokat. Fő szakterülete az ásványtan, azon belül a környezeti ásványtan és a biológiai eredetű mágneses nanokristályok vizsgálata. Munkásságát több rangos díjjal is elismerték, köztük Széchenyi díjjal is. terápiás kutyával segítik a vizsgaidőszakot az ELTE könyvtárában. A diákok előzetes bejelentkezés nélkül találkozhatnak a kutyákkal a közösségi térben, ami pihentető kikapcsolódást nyújthat a tanulás mellett. A cél, hogy a vizsgák alatt nyugodtabb és támogatóbb környezetet biztosítsanak a hallgatóknak.
0: Időjárás jelentés.
7: A mai napon egy gyenge hideg front alakítja időjárásunkat. Napközben egyre több lesz felettünk a gomoly felhő, és a délutáni óráktól kezdve szorványosan várható zápor, zivatar. A nappali hőmérsékletek 24 és 26 fok között alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallottak
8: a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.
9: Ahó, sziasztok, szép napot kívánok, néhány perce, 5 perccel egész pontosan, 9 óra után. Jaj, dobog a szívem, nekem is van érintettségem, a fiam érettségizik. Már írják a törét, szedik össze a gondolataikat, remélem az első pánikon túl vannak. Mi pedig Miles Smith-szel, a 4-es Street-tel, Kylie Minogue-gal folytatjuk, és a halott pénzzel, és azokhoz szeretnék majd szólni, akik Ausztriába ingáznak, ugyanis egy új módszerrel büntetik az autósokat, de mi most leleplezzük őket.

0: Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió most.
1: Autósok figyelem, és azon belül azok, akik Ausztriába járnak, Ausztriába ingáznak. Vigyázzatok, mert új módszerrel büntetik az autósokat. Automatizált kamerarendszerrel ellenőrzik a városi behajtási tilalmak megszegőit. Az új fejlesztés most májusban lép életbe, ugyanakkor a legnagyobb városokban az átállás várhatóan még több évig is elhúzódhat. Az alapbírság összege jellemzően 70 és 150 euró között mozog, ami nagyjából 25-55 ezer forintnak felel meg. Úgyhogy Ausztriában módosították a KRESZ-t, STVO-nak nevezik, aminek hatására jön ez a bizonyos szabálytalansági kiszűrés, csúnyán megfogalmazva. Amúgy is egyébként tele vannak, főleg a nagyobb városban, a Bécs környékén, amikor voltam, akkor legutóbb pár héttel ezelőtt megdöbbenve tapasztaltam, hogy irgalmatlan mennyiségű trafipax van. Amúgy is, ugye, ha valaki egy picit is túllépi, akkor simán megkaphatja a bírságot. Most pedig tetézik ezzel, ahova tehát nem lehet bemenni, nagyon figyeljétek a táblákat, még csak véletlenül se hajtsatok be. Sokba fájhat.

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.
1: Sziasztok, hallgatók, sziasztok! A folytatásban ti, Dani, a diákok nagy kedvence, és érettségizünk akkor. 31 perce kapták meg a diákok a feladatlapokat. Középszinten erre van 180, emelt szinten 240 percük. Már is mondom, milyen témakörök kerültek elő a középszintű törérettségi első részében. Többek között szerepel benne görög és római építészet, középkori egyház, honfoglalás, reformáció, dualizmus és a magyarországi holokauszt. Így tehát a korábban elmondottakból tulajdonképpen a dualizmus és a honfoglalás is bejött, mint amit itt tippeltünk a Rádió Mostban. Aztán középszinten a vizsgázóknak az érettségén két esszét, egy rövidet és egy hosszút kell majd írniuk. Már is mondom, hogy ők milyen témák közül választhattak. A rövid eszé 100-130, ugye a hosszú eszé 210-260 szavas kell, hogy legyen. A témák Németország terjeszkedése 1938-ban, vagy céhek a rövid eszékben, Első Károly uralkodása, vagy a Rákosi diktatúra pedig a hosszú eszékben. Fontos szabály, hogy a két választott eszé különböző korszakokra kell, hogy vonatkozzon. Az egyik az ókortól 1849-ig, a másik pedig az 1849 utáni időszakra.

0: Egy kis talpalávaló a vérpesdítéshez. Ebben nagyon-nagyon jó a Los Lobos, úgy gondolom, hogy ők csak ilyen nagy hangulatú zenéket tudnak készíteni, és a La Bamba pedig igazán prominens. 1987-ből dolgoztuk egyébként a világhírű dal átdolgozását. A folytatásban a magyar MGR, aztán David Guetta, majd Billie Eilish. Ezekkel az előadókkal köszönöm meg megtisztelő figyelmeteket, és búcsúzom. A stafétát átadom Huninak, ő pedig majd Gyömbinek délután 3-kor. Hát suhanjon el így a ti munkanapotok, ahogyan én felsoroltam a miénket. Sziasztok, minden jót mára, holnap reggel, Tali. A viszont hallásra.
1: Rádió Most. Kaposvár. FM 91.2.

0: Reklám.
1: Május 9-én szombaton eljön a szezon utolsó nagy dobása. Szezonzáró éjszakai fürdőzés a Virágfürdőben 20 órától. Most a fedett élményfürdő kültéri medencéi is megnyílnak, és a zenét már a kinti medencéből is élvezheted. A hangulatról DJ Volumen gondoskodik. Csobbanj bele a szezonzáró élménybe a Virágfürdőben.
2: Cseri modellek a Kaposvár KKFT-nél már 9 millió 190 ezer forinttól elképesztő 1%-os finanszírozással. Benzines, hibrid, plug-in hibrid modellek nagyon gazdag alapfelszereltséggel, akár hétüléses változatban is. Kaposvár KKFT, Cseri autószalon, a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
3: Májusban is minden hétfőn teljesen új nyári árukészlettel várunk téged Kaposváron, az Irányi Dániel utca 2 szám alatt. Háda Diszkont, ahol minden naponta olcsóbb. Hétfőn a ruhaneműk ára 2999 forint per kilogramm, szombaton pedig már csak 499 forint per kilogramm.
2: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá. Kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
1: Májusban az Eperi a főszerep a Slendy pékség és cukrászda kínálatában. Kóstold meg újdonságainkat, vaníliás epres ökörszem, epertöltelékes vaníliás kalács, epres túrószelet és a csoki rajongóknak brownie eperragúval. Siess, az ajánlat csak májusban elérhető. Várunk a Slendy pékség és cukrászdában, Kaposváron, a Főutca 50-ben, az Anna utca 1-ben és a Nagypiacon.
4: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Lombpermetezésre kell számítani éjszakánként Kaposváron. Elárverezik Vaszari János egyik híres festményét. Jó napot kívánok, 10 óra van. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Lombpermetezés lesz Kaposvár közterületein. A munkálatok szerdán kezdődnek, és egészen jövő hét csütörtökig tartanak. A permetezésre az esti és az éjszakai órákban kerül sor az időjárás függvényében a vadgesztenyefa állományon. A városüzemeltetés közleményében azt írta, a növényvédelmi munkálatok célja a növényi károsítók és betegségek elleni védekezés. A felhasznált készítmények a melegvérűekre, méhekre és az élő környezetre nem jelentenek veszélyt. Továbbá az épített környezetben, közúti tereptárgyakban, gépjárművekben és egyéb eszközökben károsodást nem okoznak. Vaszari János egyik ismert festményére lehet licitálni Budapesten a közeljövőben. A Piazza del Unità Triestben című alkotás 75 millió forintos kikiáltási árról indul a Virág Judit Galéria májusi tavaszi aukcióján, becsértéke pedig akár 120-160 millió forint is lehet. A festmény 1927-ben készült, és a mediterrán világ hangulatát idézi meg egy kávéházi jeleneten keresztül. A kép nem ismeretlen a közönség előtt, korábban több kiállításon is bemutatták, többek között a Magyar Nemzeti Galéria tárlatán is. Az aukció előtt az érdeklődők ingyenesen megtekinthetik a kaposvári festő alkotását a galériában. Vereséget szenvedett a kaposvári KK hazai pályán a Falkó Szombathely ellen kedden a férfi kosárlabda NB1 elődöntőjében. A kaposváriak csak rövid ideig vezettek a mérkőzés elején, a vendégek hamar átvették az irányítást. A félidőben már hátrányban volt a KKK, és a folytatásban sem sikerült fordítaniuk. Ezzel a Falkó 2-0-ra vezet a 3 győzelemig tartó párharcban. A sorozat pénteken folytatódik, ahol a Kaposvárnak már nyernie kell a versenyben maradáshoz. A magyar és a matematika után szerdán történelemmel folytatódott a tavaszi érettségi. Ma több mint 70 ezeren érettségiztek középszinten, 8273-an pedig emelt szinten az oktatási hivatal közlése szerint. Középszinten a vizsga első részében rövid feladatokat kellett megoldaniuk, ebben a többi között szerepelt görög és római építészet, honfoglalás, reformáció és a dualizmus is. A második részben két esszét, egy rövidet és egy hosszút kellett írniuk. Itt választhattak például Németország 1938-as terjeszkedéséről, a Rákosi korszakról is írhattak, vagy éppen a céhek rendszeréről. Az érettségig csütörtökön az angol nyelvű vizsgákkal folytatódnak.
0: Időjárás jelentés.
5: A mai napon egy gyenge hideg front alakítja időjárásunkat. Napközben egyre több lesz felettünk a gomoly felhő, és a délutáni óráktól kezdve szorványosan várható zápor, zivatar. A nappali hőmérsékletek 24 és 26 fok között alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Ród Balázsi Hunor.
6: Nagyon szép napot kívánok, Kaposvár! Elmúlt 10 óra néhány perccel, a mikrofonnál a Ród Balázsi Hunor. Köszönöm szépen Patriciának a híreket. Várjuk vissza 11 órakor is itt a 91.2-es frekvencián. Mindenkinek kívánok egy csodaszép szerdát. Most már a hét közepénél járunk. A nap végén már mondhatjuk, hogy túl vagyunk rajta, és már csak 2 munkanap van előttünk. Na de egy nagy levegővétel, picit tekerünk a hangerőn, és élvezzük ki a hét minden egyes percét. Ebben az órában igen-igen aktívak leszünk, programajánlót, időjárás előrejelzést, és még horoszkópot is hozok azoknak, akik kíváncsiak, hogy mit tartogatnak ma, május 6-án a csillagok, és értelemszerűen itt lesznek velünk minden idők legjobb dalai is. Olivia Rodrigo újdonságát pörgetem hamarosan, érkezik a Drop Dead a Rádió Moston, előtte pedig az órát a One Republic nyitja, és a Runaway.

0: Programajánló.
1: Egy hasznos és izgalmas kiállítást hoztam nektek, kedves hallgatók, a holnapi napra. Május 7-én Közlekedj okosan címszó alatt szervezik meg Pásti Péter kaligráfus és Gáspár Balázs Lego gyűjtő és építő közös kiállítását a Petőfi Sándor emlékkönyvtárban a Honvéd utca 1-3 szám alatt. A kiállítást Zsidákovics Zita könyvtáros nyitja meg, és közreműködik Györfi Lexi gitárral és énekkel. A kiállítás megnyitó pontos időpontja tehát május 7, 14 óra, Petőfi Sándor emlékkönyvtár. Igazán izgalmas, ha tehetitek, legyetek ott. Aztán ajánlom figyelmetekbe a Mate Riprónai Művészeti Intézet oktatóinak kiállítását is, melynek címe Kert. Ennek szintén holnap lesz a megnyitója 17.30-tól a Ripple Galériában a Balcsi Zsilinszky utca 10 szám alatt megnyitja Dr. Hatos Pál intézetigazgató. Legyetek ott, ha tehetitek, a kiállítás megtekinthető június 8-ig.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Hülletté válik a levegő, növekszik a zápor és zivatarhajlam, de fázni csak a nagyon fázósak fognak. Délfelől továbbra is meleg, de már nedvesebb, labilis levegő áramlik fölénk, ami kedvez a gomolyfelhő képződésnek és a helyi záporok, zivatarok kialakulásának. Gyenge hidegfront közeleg felénk, ennek előterében szerdán meleg, nedves levegő érkezik, labilissá válik tehát a légkör, és napközben egyre több lesz felettünk a gomolyfelhő. A délutáni óráktól kezdve szórványosan várható zápor, zivatar. A csapadék azonban csak kisebb körzeteket érinthet, a hőmérsékletek 25 fok közelében alakulnak. Aztán holnap eleinte még több felé lehet újabb zápor, zivatar, de a későbbiekben már szárazabb, stabilabb levegő érkezik fölénk, csökken a csapadékhajlam, és néhány fokkal mérséklődik a nappali felmelegedés, de még így is 20 fok felett leszünk. Aztán a hétvégén, egészen a jövő hét közepéig meleg nyári idő várható, tovább erősödő nappali felmelegedéssel, helyenként már 30 fok körüli maximum hőmérsékletek is előfordulhatnak. Zápor, zivatar csak néhol fordulhat elő.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Biztosan sokan olvastatok már a kosztarikai golyókról, melyek legkisebbjei néhány centiméteresek, a legnagyobbak átmérője pedig több mint 2 méter.
4: Na, azt már nehéz lehetett kicsiszolni.
3: Bizonyám, a súlya akár 15 tonna is lehetett ezeknek a 2 méteres golyóknak. Valamikor időszámítás szerint 500 és 1500 között készültek, összesen 300 darab van belőlük, gyerekek, és a durva az, hogy mindegyik tökéletes faragvány.
4: És gondolom, a szimmetria szempontjából is tökéletes.
3: 100%-osan, igen. Egyes teóriák szerint státusz szimbólumok voltak, hát, hogy kinek nagyobb a golyója. Mások szerint...
4: Hadd nézem.
3: Megmutatnám, cégvezető lehetnék. Na, gyerekek, minden esetre az UNESCO 2014

0: 2004-ben a világ örökség részévé nyilvánította őket.
1: Akkor nekünk is van még remény.
0: Múlt héten engem is hívtak.
2: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
3: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
2: Műsorajánlót hallotta. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Na nézzük, hogy mit tartogatnak a mai napra számunkra a csillagok. Kedves Kos, a Plutó irányváltása miatt ma jöhet egy egészen új téma vagy célkitűzés, ami új irányt ad az érdeklődésednek, gondolkozásodnak. Az is lehetséges, hogy egy karmikus találkozásban lesz részed, és egy olyan személlyel ismerkedsz meg, aki nagy hatással lesz az életedre. Bika, figyelned kell az univerzum jeleire, mert a sors egy olyan embert küld az utadba, aki hosszú távon segíteni fog téged. A holdba belép a földelemű bagba, ami rendet tesz, most megérkezhetnek a válaszok néhány nyitott kérdéssel kapcsolatban. Ikrek, azt hitted már, minden akadozik, ma viszont abszolút új fordulatok jönnek, ráadásul több is, így csak kapkodod a fejed. A sors tálcán kínálja neked a jobbnál jobb lehetőségeket, élj vele, és legyél hálás érte. Rák, az most nem működik, ha mindent akarattal, erőből szeretnél megoldani. Rugalmassággal, ráhangolódással, spirituális hozzáállással, a nagy egész képet nézve sokkal többre mehet szerdán. Puhatold ki a mások igényeit, terveit és motivációit.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Folytatjuk a horoszkópot az oroszlánnal. Lehet, hogy felmerül megint benned az a gondolat, vagy az az érzés, hogy nem a megfelelő munkahelyen vagy, vagy nem a megfelelő beosztásban. Valószínűleg ez mostanában foglalkoztat. Ma jöhet ezzel kapcsolatban jó meglátás, vagy külső segítség. Szűz. Ha választ vársz fontos kérdésekben valakitől, akkor legyél türelmes, mert nem biztos, hogy az illető ma jelentkezik nálad. Emiatt ne izgasd magad, az ügy szinte magától intéződik, kár volna feleslegesen stresszelned, és már nem kell sokat várnod. Mérleg. Fontos, hogy bízz a megérzéseidben, és kövesd is azokat. Belső hangod most megsúgja, mikor merre menj. Ha pedig bármi bizonytalanság van benned, azt kommunikáld kifelé barátok, család felé. Ma a válaszok is megérkeznek. Skorpió. Az uralkodó bolygód a Plutó ma irányt vált, ez hozhat benned felismeréseket, amik segítenek, megnyugtatnak, a lelki békéthez vezetnek. Közben kívül is zajlanak a változások, lehet, hogy a munkahelyen, amik téged is érintenek, nem biztos, hogy már ma átlátod ezeket, de rövidesen igen.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Folytatjuk a horoszkópot az utolsó felvonással. Kedves nyilas, a mai nap egy váratlan látogatót hozhat, aki ráadásul jó hírrel is érkezik. Az is lehetséges, hogy egy korábban elindított tervben áll be pozitív fordulat. Érdemes figyelni a környezeted reakcióit, mert levonhatod belőlük a konzekvenciákat. Bak! Ma egy hír vagy esemény arra késztet, hogy gondold át egy kicsit az életedet és a körülötted lévő világhoz, emberekhez való viszonyodat. Különösen azt gondold át, hogy mi az, ami nem szolgálja már a fejlődésedet, viszont romboló, vagy egyszerűen csak rabolja a drága idődet. Vízöntő. A jegyedben jár a Plutó, ami már hátrálni kezd. Olyan felismerések jöhetnek, amik építenek téged. Ma ráadásul híreket kaphatsz újításokról vagy felfedezésekről, és ezek is nagyon erősen felkeltik az érdeklődésedet. Lehet, hogy ez a dolog most nem csak érdekes, hanem pozitívan befolyásolhatja az életedet is. És végül halak, ma vedd komolyan az ösztöneidet, megérzéseidet, olyan sugallatok érkezhetnek, amik új utakhoz, lehetőségekhez vezetnek. Jósló álmok, angyalszámok, spirituális élmények, ezek szintén jellemzői lehetnek a mai napnak.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kaposatlasz munkagépei gondoskodnak. Kaposatlasz. Több évtizedek Kaposváron.

Gábri Pontétől, Sean Paultól és Nati Natasától szólt Born to Love You a rádió. Moston hamarosan 11-et üt az óra, hírekkel jön Patricia, de most egy Robbie Williams örökzöld jön az óra végén 1999-ből, a She's the One.

0: Reklám.
1: Váltanál? Vagy még keresed az utad? Ne érd be kevesebbel. Gyere el május 13-án a Dombóvári Művelődési Házba a Tolna Vármegyei Kormányhivatal állásbörzéjére. Találkozz személyesen a legjobb munkaadókkal, és turbózd fel a karriered ingyenes tanácsadásainkkal. Te hozd a lelkesedésed, mi hozzuk a lehetőségeket. Május 13-a Dombóvár. A te sikered itt kezdődik.
2: Kétszáz éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on. Szélvédősérülés esetén Kaposváron és környékén hívd partnerünket, a Geiger és Társai Kft-t a 0630-748-84-66-os telefonszámon.
3: Autóüveg Pilkington.
1: Szerelem a gyűlölet ellen.
4: Lehetsz király, hiába vagy.
1: A Rómeó és Júlia Musical 2026. május 16-án csupán egy alkalommal a Kaposvár Arénában. Jegyek a broadway.hu weboldalon kaphatók.
5: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a kaposvári plazmaponton. Csatlakozz májusban és szerez az 5. plazmaadásodig 123 000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhím András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
6: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
7: A tájékoztatás nem teljes körű. További információ Nyitrai Autóház Kft. Kaposvár, Hársalja utca 5. www.mitsubishinyitrai.hu.
8: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
1: Nyílt hetek a Depofit funkcionális edzőteremben. Május 10-ig ingyen kipróbálhatod az összes csoportos edzésünket. Regisztrálj, jelentkezz be és válassz órát. Részletek a Facebookon. Depofit. Minőség minden mozdulatban. Kisgát, Kondvezér utca 5. Tavaszi Shopping Week a Korzó Kaposvárban. Vásárolj május 2-a és 9-e között bármely üzletünkben, regisztrált blokkodat online a weboldalon, és nyerj értékes vásárlási utalványokat, ajándékokat. Sőt, ha május 9-én kilátogatsz a Korzóba, megpörgetheted a szerencsekereket azonnali garantált nyereményekért. Részletek www.korzoshopping.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
9: Elkészült a Kult kikötő teljes nyári programja. Közös gyakorlatot tartottak a somogyi és a horvát rendőrök. Jó napot kívánok! 11 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Elkészült a Kult kikötő teljes nyári programja. A programsorozat három balatoni helyszínen, Balatonföldváron, Balatonszárszón és Balatonbogláron várja a közönséget. A kínálatban színházi előadások, koncertek, irodalmi estek és gyerekprogramok is szerepelnek. Balatonszárszón különleges jubileumi évad is lesz, a Csukás István emlékévhez kapcsolódva, több családi és gyermekprogrammal. A szervezők célja, hogy a nyár során élő, személyes kulturális élményeket adjanak a Balaton partján, ahol a színház és a zene közvetlenül találkozik a közönséggel. Súlyos testi sértés miatt emelt vádat a marcali járási ügyészség egy 30-as éveiben járó férfi ellen. A vádirat szerint a vita egy mindössze 3000 forintos kártyaadósság miatt alakult ki egy marcali környéki településen. A szóváltás során a vádlott indulatba jött és megfejelte a másik férfit, aki azonnal megsérült. A sértett orrcsontja darabosan eltört, ami súlyos sérülésnek minősül. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta a marcali járásbíróság előtt. Két személy kirabolta a Kadarkóti postát. Az elkövetőket a somogyi rendőrök egészen a horvát határig üldözték, ahol a helyi egyenruhásokkal közösen fogták el őket. Szerencsére ez csak egy közös gyakorlat volt a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság és a horvátországi megyei rendőrigazgatóság között. A közös művelet célja az együttműködő felek közötti kommunikáció hatékonyságának növelése, valamint a rendelkezésre álló erők, eszközök és az éles helyzetekben bevetendő szükséges intézkedések megtétele volt. Közeleg a személyi jövedelemadó bevallás határideje, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A bevallás online, ügyfélkapu plusz vagy DAP regisztrációval érhető el, és a legtöbb esetben néhány perc alatt elvégezhető. Aki jogosult kedvezményekre, még most is érvényesítheti azokat a bevallásban. A NAV arra kéri az érintetteket, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra a beadást, és szükség esetén kérjenek segítséget az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon. A bevallásokat május 20-áig kell véglegesíteni. Terápiás kutyával segítik a vizsgaidőszakot az ELTE könyvtárában. A diákok előzetes bejelentkezés nélkül találkozhatnak a kutyákkal a közösségi térben, ami pihentető kikapcsolódást nyújthat a tanulás mellett. A cél, hogy a vizsgák alatt nyugodtabb és támogatóbb környezetet biztosítsanak a hallgatóknak.
0: Időjárás jelentés.
9: A mai napon egy gyenge hidegfront alakítja időjárásunkat, napközben egyre több lesz felettünk a gomoly felhő, és a délutáni óráktól kezdve szorványosan várható zápor, zivatar. A nappali hőmérsékletek 24 és 26 fok között alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Rót Balázsi Hunor.
10: Ez már egy újabb óra itt a Rádió Moston, Kaposvár rádiójában a 91.2-es frekvencián. Róth Balázsi Hunort halljátok. Szép napot kívánok mindenkinek, csodálatos napsütésünk van. Élvezzük tehát a szerdát a legjobb zenék társaságában, egy kis D-vitaminnal együtt. Már ha tehetjük, mert vannak bizony helyek, ahol a rádiót sem lehet munka közben hallgatni, és ahová a nap sem süt be. De hogyha a ti napotokban már valamelyik megvan, akkor az a nap már rossz nem lehet. Várom az üzeneteket ebben az órában is, 0670 32 32 355. Legyetek résen, vezessetek óvatosan, és legyen egy csodaszép szerdátok május 6-án. Hamarosan érkezik a New Level Empire, és a valami legyen, előtte pedig Zara Larsson szórakoztat a Can't Dame Her Soul a Rádió Moston.

Rúzsa Magdit hallgattuk, ez volt az egyszer fent, egyszer lent a Rádió Moston. Másfél perccel elmúlt 4:12, és hogyha nem értesültetek volna eddig róla, akkor nyomatékosítom, hogy a mai napon lombpermetezés kezdődik Kaposváron, és egészen jövő hét csütörtökig tartanak a munkálatok. Május 6 és 14 között tehát. Arról van szó, hogy az esti és éjszakai órákban az időjárás függvényében lombpermetezésre kerül sor Kaposvár közterületein, a vadgesztenyefa állományon. A növényvédelmi munkálatok célja a vadgesztenye, aknázó moly, valamint egyéb növényi károsítók és betegségek elleni védekezés. A felhasznált készítmények a melegvérűekre, méhekre és az élő környezetre nem jelentenek veszélyt, továbbá az épített környezetben, közúti tereptárgyakban, gépjárművekben és egyéb eszközökben károsodást nem okoznak. Fontos kihangsúlyozni, de azért nyomatékosítom az infót, hogy ne lepődjetek meg, hogyha hasonló munkálatokkal találkoztok a napokban. Most pedig zenével folytatjuk, a Passenger érkezik Kaposvár rádiójában is a Let Her Go.

0: Időjárás jelentés.
1: Ha eddig lemaradtál az időjárás előrejelzésről, akkor csak érted, mondom újból, hogy meleg, de változékony idő vár ránk a héten, kellemesen meleg várható, némi csapadékkal. Ma például közepesen felhős lesz az ég, valamint délutánra egyre több helyen pattanhatnak ki záporok, szivatarok, ám a csapadék területi eloszlása igen változó lesz majd, azaz nem garancia, hogy Kaposváron is fog esni, de lehet, hogy néhány településsel arrébb már igen. 27 Celsiusig melegszik a levegő, mérsékelt olykor élénk délnyugati szél fog fújni. Aztán holnap reggel 12 Celsiusra ébredünk majd, komoly lehűléstől nem kell tartani, és 24 Celsius fokra számíthatunk majd. Érkezik egy hideg front, aminek a hatására lehet záporeső, zivatar. De péntekre csökken a felhőzet, és 8 Celsiusig süllyed reggelre a hőmérséklet. Napközben már sok napsütés várható, és a hőmérséklet is kellemes marad, 24 Celsius fokkal a gyenge északnyugati szél mellett. Aztán a hétvégén nyugodt időnk lesz, némi felhőzettel, reggelente 8-10 Celsius fokkal, míg napközben 25 Celsius körül tetőzik a maximum. Kellemes koranyárias idő várható.
0: Időjárás jelentést hallott. Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.

Bizony, néha kell egy kis őrültség. Nincs is annál rosszabb, amikor belesavanyodunk a hétköznapokba, és csak toljuk a napokat egyiket a másik után, az arcunkon mosoly nélkül, és beleszürkülünk a napokba, a hetekbe és a hónapokba. Úgyhogy fogadjatok szót, kedves hallgatók, Lotfi Beginak és Mirának, időnként kell egy kis őrültség. 3:42 múlt, ebédidőhöz közeledünk, hogyha belemerültetek volna nagyon a munkába, vagy a kávézgatásba, vagy a vásárlásba, akkor szólok, hogy ideje beiktatni egy kis szünetet, és falatozni egy jót. Május 6-án, szerdán, jó étvágyat mindenkinek, jó készülődést az ebédhez. Továbbra is várom üzeneteiteket 0670 32 32 355. Robin Schulzzal és Vesszel megyünk tovább, ez az Alanya Rádió mostan.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Reklám.
1: Május 9-én szombaton eljön a szezon utolsó nagy dobása. Szezonzáró éjszakai fürdőzés a Virágfürdőben 20 órától. Most a fedett élményfürdő kültéri medencéi is megnyílnak, és a zenét már a kinti medencéből is élvezheted. A hangulatról DJ Volumen gondoskodik. Csobbanj bele a szezonzáró élménybe a Virágfürdőben.
2: Ha autóvásárláson gondolkodik, most figyeljen! A Seat Leon kombi már 7.990.000 forinttól elérhető. Ne kössön kompromisszumot! A Seat Leon kombi kialakítása magán és üzleti használatra is ideális. A biznisz felszereltségben ráadásul alapáron elérhető egyebek között az ülés és kormányfűtés, a vezeték nélküli telefontükrözés, valamint a tolatókamera. Az ajánlat privát ügyfeleknek és cégeknek is elérhető. Seat, az átgondolt döntés. Spirit Auto, Kaposvár, Árpád utca 37-39.
1: Minden, ami ingatlan, Bold Ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
3: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá. Kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Elkezdődik a virágosítás Kaposváron. Elárverezik Vaszari János egyik híres képét. Jó napot kívánok, Pál Patrícia vagyok, önök pedig a Rádió Most híreit hallják, dél van. Közel 46 ezer virágot ültetnek ki a következő napokban Kaposvár közterületeire. Szita Károly polgármester a közösségi oldalán arról számolt be, hogy a városban muskátlik, petóniák, begóniák, rézvirágok és több más dísznövény kerül utcákra, parkokba és a villanyoszlopokra. A virágosítás célja, hogy a nyári időszakra ismét színesebb, rendezettebb városkép fogadja a kaposváriakat és az ide látogatókat. Ráhangoló kerékpáros túrát szerveznek Kaposváron az idei Tour de Hongrie előtt. A program most szombaton várja az érdeklődőket, kapcsolódva a verseny május 15-i Kaposvár-Szekszárd szakaszához. A szervezők, köztük a Kaposvári Kerékpáros Egyesület, három különböző távot hirdettek meg a résztvevőknek. Lesz egy teljes 33 kilométeres Tour de Hongrie pályabejárás, egy rövidebb 7 kilométeres gyermektúra, valamint egy családi, szintén 33 kilométeres kör is. A rendezvény célja, hogy minél többen kedvet kapjanak a kerékpározáshoz és a Tour de Hongrie hangulatához. Vaszari János egyik ismert festményére lehet licitálni Budapesten a közeljövőben. A Piazza del Unità Triestben című alkotás 75 millió forintos kikiáltási árról indul a Virág Judit Galéria májusi tavaszi aukcióján, becsértéke pedig akár 120-160 millió forint is lehet. A festmény 1927-ben készült, és a mediterrán világ hangulatát idézi meg egy kávéházi jeleneten keresztül. A kép nem ismeretlen a közönség előtt, korábban több kiállításon is bemutatták, többek között a Magyar Nemzeti Galéria tárlatán is. Az aukció előtt az érdeklődők ingyenesen megtekinthetik a kaposvári festő alkotását a galériában. A magyar és a matematika után szerdán történelemmel folytatódott a tavaszi érettségi. Ma több mint 70 ezeren érettségiztek középszinten, 8273-an pedig emelt szinten az oktatási hivatal közlése szerint. Középszinten a vizsga első részében rövid feladatokat kellett megoldaniuk, ebben a többi között szerepelt görög és római építészet, honfoglalás, reformáció és a dualizmus is. A második részben két esszét, egy rövidet és egy hosszút kellett írniuk. Itt választhattak például Németország 1938-as terjeszkedéséről, a Rákosi korszakról is írhattak, vagy éppen a céhek rendszeréről. Az érettségig csütörtökön az angol nyelvű vizsgákkal folytatódnak.
0: Időjárás jelentés.
4: A mai napon egy gyenge hideg front alakítja időjárásunkat, napközben egyre több lesz felettünk a gomoly felhő, és a délutáni óráktól kezdve szorványosan várható zápor, zivatar. A nappali hőmérsékletek 24 és 26 fok között alakulnak majd.
0: időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
5: Elmúlt 12 óra, szép jó napot Kaposvár, ez itt a Rádió Most, Kaposvár rádiója az FM91.2-n, május 6-a van, kellemes az idő, és hát valljuk be, ez már bizony az ebédidő hangulata. Akár most indulsz ebédelni, akár már az első falatoknál jársz, kívánok egy nagyon jó étvágyat, legyen egy kis kikapcsolódás ez a nap közepén, egy kis feltöltődés, mert még bőven tartogat jó dolgokat a mai nap. Ród Balázsi Hunor vagyok, és megyünk tovább jó zenékkel, hogy még jobb legyen ez a kellemes napsütéses szerda. És már is jön az óra első felvétele a Maneskintől, akik az Eurovíziós Dalfesztivál megnyerése után robbantak be igazán világszinten, és a Supermodel című daluk érdekessége, hogy Los Angeles inspirálta, egyfajta görbetükör a felszínes, celeb világról, mindezt egy elképesztően fülbemászó, energikus hangzással. Jöjjön ez a dal a Rádió Mostan.

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

Micsoda énekesek, Donna Summert Tina Turner követte, és az utóbbi énekesnővel itt volt Kygo is. A What's Love Got To Do With It szólt a rádió moston 12:45 után. Jó napot, Kaposvár! Már bőven benne járunk ebben a szerdában, és hozok most egy olyan balatoni érdekességet, amin azért szerintem sokan elgondolkodnak majd. A Kaposvár most is beszámolt róla, hogy kutatók szerint a nyári csúcs szezonban akár közel 1 tonna naptejből származó UV-szűrőanyag is belekerülhet naponta a Balaton vizébe. A szakemberek több balatoni helyszínen végeztek méréseket, és azt mondják, ezek az anyagok nem csak a vízben, hanem az üledékben, sőt még a kagylók szervezetében is megjelenhetnek. Persze a lényeg nem az, hogy ne használjunk naptejet, mert a fényvédelem továbbra is nagyon fontos, inkább az, hogy tudatosabban használjuk. Például ne közvetlenül a vízbeugrás előtt kenjük fel, és ahol lehet, válasszunk környezetkímélőbb készítményeket. A Balaton tényleg egy közös kincsünk, és néha már apró dolgokkal is sokat tehetünk érte. Óvjuk, hogy legyen a gyermekeinknek is majd egy magyar tengere. Most pedig egy kiváló amerikai zenekarral folytatjuk, a Green Day érkezik a rádió mostan, és a Corvette Summer.

0: Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be.

0: Programajánló.
1: Egy újabb hasznos program itt Kaposváron a közlekedési kultúra napjához kapcsolódóan. Motoros évadnyitó tréninget szerveznek a Kaposvár arénánál május 9-én szombaton 9 és 15 óra között. Biztonságban, tapasztalattal, közösen. Egy díjmentes motoros tréningre számíthattok, előzetes regisztrációhoz kötötten legfeljebb 80 fő vehet részt saját motorkerékpárral, és fejlesztheted tudásodat, gyakorolhatsz képzett oktatóval, és indíthatod biztonságosan a szezont. A rendőrség oldalán érdemes szétnézni, találhattok két QR kódot, és azzal tudtok beregisztrálni délelőtti vagy délutáni időpontra. Ugyanakkor egész napos interaktív programokkal is várnak minden érdeklődőt, lehetőség lesz ismerkedni a rendőrség és a társszervek munkájával, járműeszközparkjával, megelőzési programok is lesznek, fotókiállítás, játékos vetélkedők, biztonsági öv és borulás szimulátor, bike safe regisztráció, kerékpáros ügyességi pálya, lesz minden, ami a közlekedéssel kapcsolatosan fontos, és a sztár vendég Sarkadi Kis János lesz, akit az utóbbi időben gyakran láthatok a rendőrség prevenciós videóiban. Kedves hallgatók, ha motoroztok, vagy ott lennétek egy ilyen laza, de mégis hasznos, fontos napon, akkor legyetek ott a motoros évadnyitó tréningen a Kaposvár arénánál szombaton 9 és 15 óra között.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most. Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.

Ez volt a Follow the Flow dala, a fedezékbe, felrepülünk az égbe, bizonyám, és a Magnum Bad a Highway to Hell szól. Igazán jó hangulatú dal, az ember egy picit hajlam most elképzelni ezt az életérzést, amit közvetít. Na de közvetítek én most egy érdekességet a múltból, Kaposvár múltjából, ugyanis 90 éve a nyugdíjba vonult ifjú Kovács József utódaként dr. Szilli Gyula kaposvári ügyvédet választották meg a város tiszti főügyészévé Kaposvár képviselő testületének rendkívüli közgyűlésén. Ő egyébként 1945-ig töltötte be ezt a hivatalt. A kaposi kalendárium pedig azért is fontos, hogy ne csak a jövőre meg a jelenre figyeljünk, hanem időben éljenek itt bennünk elődeink nagy cselekedetei, városunk múltja, és hogyha nem is mondanám, vagy nem is mondanánk itt a rádió moston, érdemes minden nap fellépni a kaposvármost.hu-ra, hogy picit repüljetek az időben, Kaposvár történetében. Most pedig Ed Sheerannel repülünk előre az időben, az Old Phone érkezik a rádió mostan. I found my old phone today.

kicsit. Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Reklám.
1: Májusban az Eperi a főszerep a Slendy Pékség és Cukrászda kínálatában. Kóstold meg újdonságainkat, vaníliás epres ökörszem, epertöltelékes vaníliás kalács, epres túrószelet és a csoki rajongóknak brownie eperragúval. Siess, az ajánlat csak májusban elérhető. Várunk a Slendy Pékség és Cukrászdában, Kaposváron, a Főutca 50-ben, az Anna utca 1-ben és a Nagypiacon.
2: Szerelem a gyűlölet ellen.
3: Lehetsz király, hiába vagy.
2: A Romeo és Julia Musical 2026. május 16-án csupán egy alkalommal a Kaposvár Arénában. Jegyek a broadway.hu weboldalon kaphatók.
1: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a kaposvári plazmaponton. Csatlakozz májusban, és szerez az 5. plazmaadásodik 123 000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhím András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
2: Nyílt hetek a Depofit funkcionális edzőteremben. Május 10-ig ingyen kipróbálhatod az összes csoportos edzésünket. Regisztrálj, jelentkezz be és válasz órát. Részletek a Facebookon. Depofit. Minőség minden mozdulatban. Kisgát, Kondvezér utca 5.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Nívódíjat kapott a Sió Zsilip korszerűsítése. Hazai pályán kapott ki a KKK. Jó napot kívánok! Egy óra van. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Lomb permetezés lesz Kaposvár közterületein. A munkálatok szerdán kezdődnek, és egészen jövő hét csütörtökig tartanak. A permetezésre az esti és az éjszakai órákban kerül sor az időjárás függvényében a vadgesztenyefa állományon. A városüzemeltetés közleményében azt írta, a növényvédelmi munkálatok célja a növényi károsítók és betegségek elleni védekezés. A felhasznált készítmények a melegvérűekre, méhekre és az élő környezetre nem jelentenek veszélyt. Továbbá az épített környezetben, közúti tereptárgyakban, gépjárművekben és egyéb eszközökben károsodást nem okoznak. Nívódíjat kapott a Balaton levezető rendszerének korszerűsítése, amelynek központi eleme a siófoki Zsilip rendszer volt. A Sió Zsilip átépítését a szakma az elmúlt évek egyik legjelentősebb hazai vízügyi beruházásaként ismerte el. A fejlesztés részeként új sétány és kilátópont épült, a környezetet pedig parkosították, így a Zsilip ma már nem csak vízügyi létesítményként, hanem új közösségi és turisztikai térként is szolgál. Az emléktáblát ünnepélyes keretek között avatták fel. Vereséget szenvedett a kaposvári KK hazai pályán a Falkó Szombathely ellen, kedden a férfi kosárlabda NB1 elődöntőjében. A kaposváriak csak rövid ideig vezettek a mérkőzés elején, a vendégek hamar átvették az irányítást. A félidőben már hátrányban volt a KKK, és a folytatásban sem sikerült fordítaniuk. Ezzel a Falkó 2-0-ra vezet a 3 győzelemig tartó párharcban. A sorozat pénteken folytatódik, ahol a Kaposvárnak már nyernie kell a versenyben maradáshoz. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket az elmúlt hetekben. Szakértők szerint a fagy a virágzás időszakában és a már megindult termésben is komoly veszteségeket okozott, több térségben különösen súlyos a helyzet. Éppen ezért az idei terméskilátások már most kedvezőtlenek, és akár a tavalyihoz hasonló vagy rosszabb év is lehet. A szakértők most a fagyvédelem és a kárenyhítési rendszer átalakítását sürgetik. Megerősített járatokkal készül a hétvégi budapesti rendezvényekre és a várható megnövekvő utasforgalomra a MÁV. A forgalom növekedés oka többek között az országgyűlés szombati alakuló ülése, valamint egyéb programok és vidéki események. A vasúttársaság több intercity járaton is növeli a kapacitást, és azt javasolja az utasoknak, hogy elővételben váltsák meg jegyeiket, például az alkalmazásban. A hétvégén a nagyobb pályaudvarokon utasmenedzserek segítik majd a közlekedést, és szükség esetén tartalékszerelvényeket is bevetnek majd.
0: Időjárás jelentés.
4: A mai napon egy gyenge hideg front alakítja időjárásunkat. Napközben egyre több lesz felettünk a gomoly felhő, és a délutáni óráktól kezdve szorványosan várható zápor, zivatar. A nappali hőmérsékletek 24 és 26 fok között alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Rót Balázsi Hunor.
5: 13 óra után járunk néhány perccel. Szép jó napot kívánok, kedves Kaposvár, Kaposvár környéke, drága átutazók. Május 6-a van még mindig, szerda. Kellemes napsütés, jó hangulat, és reméljük, hogy egy kis lendületből sincs hiány ezen a délutánon. Akár munkában vagytok, akár úton, vagy akár még csak most próbáltok az ebéd után visszarázódni a nap ritmusába. Mi itt vagyunk veletek, hogy feldobjuk a délutánt jó zenékkel és érdekes történetekkel. Rót Balázsi Hunor a mikrofonnál változatlanul, és indul is egy újabb óra Kaposvár rádiójában a Rádió Moston. Már is jön az óra első felvételével Ava Max, aki az elmúlt években gyakorlatilag a modern pop egyik meghatározó hangja lett. A Spot a Fake című dala pedig egy kicsit játékos, kicsit odaszúrós üzenet arról, hogy mennyire fontos felismerni a valódi és a megjátszott dolgokat, akár az életben, akár az online világban. Induljon hát ez az óra Ava Max-el, itt is van a Spot a Fake.

Ez volt Belinda Carlisle, Leave a Light On című dala, egy igazi időtálló klasszikus. A dala 80-as évek végén hatalmas sláger lett Európában, és sok rádióban a mai napig az egyik legkedveltebb nosztalgikus popdalnak számít. Van benne valami megnyugtató és reményteli hangulat, ami szerintem ma is ugyanúgy működik, mint évtizedekkel ezelőtt. És ha már ma május 6-a van, ezen a napon ünneplik több országban a pedagógusokat, és azokat az embereket is, akik valamilyen módon fényt hagynak mások életében, ami végül is nagyon passzol ehhez a dalhoz is. Kint továbbra is kellemes idő van, Kaposvár szépen dübörög ezen a szerda délutánon, mi pedig megyünk tovább jó zenékkel. Jön Felix Jen és Ray Dalton közösen, ami egyszerre laza, pozitív és elképesztően fülbemászó. Ez a Cold It Love a rádió mostan.

0: közlekedési információk.
1: Csodaszép időjárásunk van, de én óvaintek mindenkit attól, hogy nagyon magával ragadja a természet, és autókázás közben ne az útra, hanem sokkal inkább a környezetre figyeljen. Viszont nincs közlekedési infónk Kaposvár útjairól, éppen ezért szétnézek picit a környéken az Útinform jóvoltából. Somogyád környékén a Várdai bekötő útnál burkolat süllyedést jeleznek, míg aszfaltmarás zajlik a Juta és Somogysár közötti összekötő úton. Nagybajomnál útkarbantartási munkákat jeleznek, aztán Szennánál szintén útkarbantartási munkák zajlanak a Szilvás-Szentmárton bekötő útnál, így jelzi pontosabban az Útinform, hogyha Hajmás felé indulunk, ott kaszálásra számíthatunk, a Szent Balázs-Bőszénfa összekötő úton, Kaposgyarmat közelében, hogyha pedig Dombóvár felé indulnánk a 61-es főúton, akkor árok, patka és szegélyrendezés zajlik. Úgyhogy kedves hallgatók, mindig figyeljetek a környezetre, már csak azért is, hogyha valami váratlannal találkoztok, tudjatok időben és jól reagálni rá.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat! Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Legyen jobb napja! Most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.

Michael Patrick Kelly dala szólt a Beautiful Madness Kaposvár rádiójában, és tényleg van valami szép őrület ebben a rohanó világban, nem gondoljátok? Ha már különleges dolgok, akkor az elmúlt hetek egyik legnagyobb tudományos híre, hogy kutatók egyre közelebb kerültek olyan mesterséges intelligenciával támogatott orvosi rendszerekhez, amelyek bizonyos betegségeket már a korai tünetek előtt képesek lehetnek felismerni. Több helyen azt mondják, hogy a következő évek egyik legnagyobb áttörése lehet az egészségügyben, főleg a daganatos és a szív- és érrendszeri betegségek korai szűrésében. Elképesztő belegondolni, hogy mennyit változik a világ körülöttünk, miközben mi itt Kaposváron most csak élvezzük ezt a kellemes szerda délutánt és a jó zenéket. És most jön egy dal, amit egyszerűen lehetetlen nem hangosan hallgatni, David Guetta és Bebe Rexha közösen hozzák az I'm Good-ot Kaposvár rádiójá.

0: A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hallgassátok ti is a 91,2 Rádió Mostot.
2: Megöled!

A pécsi halott pénz jött, és hozta magával a Majd című dalukat 14 óra előtt itt a Rádió Moston. Pontban délután 2-kor Patricia érkezik, és ő pedig híreket hoz, de azt megelőzően még meghallgatjuk az óra utolsó felvételét Amy Winehouse-tól. Ez a Rehab egy Dead Remixben Kaposvár Rádiója.

0: Reklám.
1: Május 9-én szombaton eljön a szezon utolsó nagy dobása. Szezonzáró éjszakai fürdőzés a Virágfürdőben 20 órától. Most a fedett élményfürdő kültéri medencéi is megnyílnak, és a zenét már a kinti medencéből is élvezheted. A hangulatról DJ Volumen gondoskodik. Csobbanj bele a szezonzáró élménybe a Virágfürdőben.
2: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Kaposváron és környékén hívd partnerünket, a Geiger és Társai Kft-t a 0630 748 84 66-os telefonszámon.
3: Autóüveg Pilkington.
4: Tavaszi Shopping Week a Korzó Kaposvárban. Vásárolj május 2-a és 9-e között bármely üzletünkben, regisztrált blokkodat online a weboldalon, és nyerj értékes vásárlási utalványokat, ajándékokat. Sőt, ha május 9-én kilátogatsz a Korzóba, megpörgetheted a szerencsekereket azonnali garantált nyereményekért. Részletek www.korzoshopping.hu.
5: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá. Kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
6: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
7: A tájékoztatás nem teljes körű. További információ Nyitrai Autóház Kft. Kaposvár, Hársalja utca 5. www.mitsubishinyitrai.hu.
8: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
9: Több száz virágot helyeznek el a napokban a kaposvári virágládákba. Közös gyakorlatot tartottak a horvát és a magyar rendőrök. Jó napot kívánok! 2 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Közel 46 ezer virágot ültetnek ki a következő napokban Kaposvár közterületeire. Szita Károly polgármester a közösségi oldalán arról számolt be, hogy a városban muskátlik, petóniák, begóniák, rézvirágok és több más dísznövény kerül utcákra, parkokba és a villanyoszlopokra. A virágosítás célja, hogy a nyári időszakra ismét színesebb, rendezettebb városkép fogadja a kaposváriakat és az ide látogatókat. Két személy kirabolta a Kadarkóti postát. Az elkövetőket a somogyi rendőrök egészen a horvát határig üldözték, ahol a helyi egyenruhásokkal közösen fogták el őket. Szerencsére ez csak egy közös gyakorlat volt a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság és a horvátországi megyei rendőrigazgatóság között. A közös művelet célja az együttműködő felek közötti kommunikáció hatékonyságának növelése, valamint a rendelkezésre álló erők, eszközök és az éles helyzetekben bevetett szükséges intézkedések megtétele volt. Elkészült a Kult kikötő teljes nyári programja. A programsorozat 3 balatoni helyszínen, Balatonföldváron, Balatonszárszón és Balatonbogláron várja a közönséget. A kínálatban színházi előadások, koncertek, irodalmi estek és gyerekprogramok is szerepelnek. Balatonszárszón különleges jubileumi évad is lesz, a Csukás István emlékévhez kapcsolódva több családi és gyermekprogrammal. A szervezők célja, hogy a nyár során élő, személyes kulturális élményeket adjanak a Balaton partján, ahol a színház és a zene közvetlenül találkozik a közönséggel. Nyáron akár napi 1 tonna naptej is bekerülhet a Balatonba, derül ki a Limnológiai Intézet kutatásából. A kutatók szerint a szennyezés közvetlenül az emberi jelenlétből ered, és nem csak a vízben, hanem az üledékben, algabevonatokban és kagylókban is kimutatható. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy fontos a napvédelem, de tudatosabb használattal csökkenthető a környezeti terhelés. Javasolják például a védőruházatot, az ásványi alapú fényvédőket és a fürdés előtti zuhanyzást. Hatalmas erdőtűz pusztít Kárpátalján a Munkácsi járásban. A lángok mintegy 75 hektárnyi erdőterületet érintenek, a helyszínen több száz tűzoltó és számos jármű dolgozik a megfékezésen. A munkát tűzoltó repülőgépek is segítik, miközben a környéken válságstábot hoztak létre. A tűz keletkezésének okát egyelőre vizsgálják, de nem kizárt, hogy szándékos gyújtogatás áll a háttérben. A környéken korábban is történt hasonló eset, ezért fokozott ellenőrzések zajlanak.
0: Időjárás jelentés.
9: A mai napon egy gyenge hideg front alakítja időjárásunkat. Napközben egyre több lesz felettünk a gomoly felhő, és a délutáni óráktól kezdve szorványosan várható zápor, zivatar. A nappali hőmérsékletek 24 és 26 fok között alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallottak.
10: A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
11: Elmúlt délután 2, szép jó napot Kaposvár, még mindig csodás a hangulat, odakint süt a nap, pezseg a város, mi pedig megyünk tovább a délután legjobb zenéivel Kaposvár rádiójában. Ród Balázsi Hunor a mikrofonnál, remélem, hogy jól telik a szerda, bármivel is töltitek azt, de a lényeg az, hogy most már kijelenthetjük, túl vagyunk a munkahét felén. És indul is egy új óra, méghozzá Olivia Rodrigo egyik legenergikusabb dalával. A Bad Idea Right érdekessége, hogy a kritikusok szerint szándékosan idézi meg a 2000-es évek pop-punk hangulatát, miközben Olivia saját modern stílusát is végig megtartja benne. Kicsit őrült, kicsit ironikus, és pont ettől működik annyira jól, és pont ezért van itt most is a Rádió Mostan.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Ez volt Miles Smith-től a Wait For You, egy igazán kellemes, lélekmelengető dal így a délutánban. És hozok most egy egészen elképesztő érdekességet a nagyvilágból. Ezúttal Japánba látogatunk, ahol kutatók olyan mesterséges művért fejlesztenek, amely vércsoporttól függetlenül bárkinek beadható lehet sürgősségi helyzetben. A fejlesztés célja, hogy baleseteknél vagy kórházi vészhelyzetekben gyorsabban lehessen életet menteni, még akkor is, ha nincs azonnal megfelelő vérkészlet. A kutatások már elég előre haladott állapotban járnak, és sokan az orvostudomány egyik következő nagy áttörésének tartják. Elképesztő belegondolni is, hogy miközben itt mi Kaposváron épp egy kellemes szerda délután élünk, a világ másik felén olyan fejlesztéseken dolgoznak, amelyek a jövőben rengeteg ember életét menthetik meg. Most pedig jöjjön egy dal, ami több mint 20 év után is ugyanúgy működik. Shania Twain, You Are Still The One című slágere annak idején 8 hétig vezette az amerikai country listákat, és máig az egyik legismertebb szerelmes dalnak számít, és most itt pörög a Rádió Moston. When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me.

0: Programajánló.
1: Nagyon aktív lesz ez a hétvége Kaposváron, rengeteg eseménnyel készülnek nektek, köztük tánccal is. A Somogy Zenekar muzsikál a Titi Táncházban május 9-én szombaton. 17:30-tól a tipegőket, azaz a legkisebbeket várják, 18 órától a gyermekeket, aztán 19:30-tól kezdődik az ifjúsági és felnőtt táncház, úgyhogy a néptánc szerelmeseinek egy egész estés családi programról van szó. A helyszín változatlanul az Együd Árpád kulturális központ, a belépés pedig ingyenes. Úgyhogy kedves hallgatók, hogyha egy fárasztó hét után szeretnétek kiereszteni a gőzt egy jó kis táncházzal, akkor legyetek ott ti is, a Somogy Zenekarral együtt a Titi Táncházban május 9-én 17:30-tól egészen estig.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Mars. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Mars.

pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Ready, girl? Come on. Let's do this, gangster.

Azaria énekelt, ez volt a Gát itt a rádió moston, és hát nem véletlen, hogy ennyire sokan kapcsolódnak Azariához generációtól függetlenül. Tud valami nagyon sajátos hangulatot teremteni a zenéiben, egyszerre modern, őszinte és magyar. És lassan a mai műsoridőm végéhez is megérkezünk, drága hallgatók. Én köszönöm, hogy ma is velem tartottatok ezen a napsütéses szerda délutánon. Jó volt együtt tölteni a napot, zenét hallgatni, beszélgetni, még ha egyoldalú volt is. Kicsit kiszakadni a rohanásból itt Kaposváron és környékén. Ród Balázsi Hunor voltam, és legközelebb majd péntek reggel 6 órakor térek vissza itt a rádió moston a Naprakészben majd 7-től. Addig is vigyázzatok magatokra, legyen szép a hét hátralévő része, és persze maradjatok velünk továbbra is. Búcsúzol pedig jöjjön egy igazi örök, jókedvű klasszikus, Gloria Estefan és a Miami Sound Machine előadásában a 1-2-3. Viszont hallás!

0: Reklám.
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
2: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a kaposvári plazmaponton. Csatlakozz májusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 123 000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhím András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
3: Cseri modellek a Kaposvár KKFT-nél már 9 millió 190 ezer forinttól elképesztő 1%-os finanszírozással. Benzines, hibrid, plug-in hibrid modellek nagyon gazdag alapfelszereltséggel, akár hétüléses változatban is. Kaposvár KKFT, Cseri autószalon, a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
4: Nyílt hetek a Depofit funkcionális edzőteremben. Május 10-ig ingyen kipróbálhatod az összes csoportos edzésünket. Regisztrálj, jelentkezz be és válasz órát. Részletek a Facebookon. Depofit. Minőség minden mozdulatban. Kisgát, Kondvezér utca 5.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Három különböző biciklitúrával lehet hangolódni a Tour de Hongrie-ra. Nívódíjat kapott a Sió Zsilip felújítása. Jó napot kívánok, 3 óra van. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Ráhangoló kerékpáros túrát szerveznek Kaposváron az idei Tour de Hongrie előtt. A program most szombaton várja az érdeklődőket, kapcsolódva a verseny május 15-i Kaposvár-Szekszárd szakaszához. A szervezők, köztük a Kaposvári Kerékpáros Egyesület, 3 különböző távot hirdettek meg a résztvevőknek. Lesz egy teljes 33 kilométeres Tour de Hongrie pályabejárás, egy rövidebb 7 kilométeres gyermektúra, valamint egy családi, szintén 33 kilométeres kör is. A rendezvény célja, hogy minél többen kedvet kapjanak a kerékpározáshoz és a Tour de Hongrie hangulatához. Nívódíjat kapott a Balaton levezető rendszerének korszerűsítése, amelynek központi eleme a siófoki Zsilip rendszer volt. A Sió-Zsilip átépítését a szakma az elmúlt évek egyik legjelentősebb hazai vízügyi beruházásaként ismerte el. A fejlesztés részeként új sétány és kilátópont épült, a környezetet pedig parkosították, így a Zsilip ma már nem csak vízügyi létesítményként, hanem új közösségi és turisztikai térként is szolgál. Az emléktáblát ünnepélyes keretek között avatták fel. Súlyos testi sértés miatt emelt vádat a marcali járási ügyészség egy 30-as éveiben járó férfi ellen. A vádirat szerint a vita egy mindössze 3000 forintos kártyaadósság miatt alakult ki egy marcali környéki településen. A szóváltás során a vádlott indulatba jött és megfejelte a másik férfit, aki azonnal megsérült. A sértett orrcsontja darabosan eltört, ami súlyos sérülésnek minősül. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta a marcali járásbíróság előtt. A költési időszakban végzett fakivágások komoly veszélyt jelentenek a madarak és más élőhelyek számára, figyelmeztet a Magyar Madártani Egyesület. A tavasz és a kora nyár ugyanis a szaporodási időszak, amikor sok énekes madár fészkeket épít, tojásokat költ és fiókákat nevel. Az egyesület szerint ezért inkább a téli időszakban lenne indokolt az ilyen munkák elvégzése. Szerintük ez ellen a lakosság is sokat tehet. Ha illegális vagy káros fakivágást látnak, érdemes értesíteni a környezetvédelmi hatóságokat. Közeleg a személyi jövedelemadó bevallás határideje, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A bevallás online, ügyfélkapu plusz vagy DAP regisztrációval érhető el, és a legtöbb esetben néhány perc alatt elvégezhető. Aki jogosult kedvezményekre, még most is érvényesítheti azokat a bevallásban. A NAV arra kéri az érintetteket, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra a beadást, és szükség esetén kérjenek segítséget az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon. A bevallásokat május 20-áig kell véglegesíteni.
0: Időjárás jelentés.
5: A mai napon egy gyenge hideg front alakítja időjárásunkat. Napközben egyre több lesz felettünk a gomoly felhő, és a délutáni óráktól kezdve szorványosan várható zápor, zivatar. A nappali hőmérsékletek 24 és 26 fok között alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. New truck, big

0: a Rádió Most stúdiójában Bátori Gyöngyvér. Bátori Gyöngyvér.
1: Marshmallow-val és a Maisonettel nyitottuk meg ezt az órát itt a 91.2 Rádió Moston. Tartsatok velem a folytatásban is, 0670 32 32 355. Pörgessük fel a munkaidőt. Most például egy újdonsággal Geszti Péter és Péter Fibori közöse érkezik a Csak te meg én itt a Rádió Moston.

4:45 elmúlt 5 perccel, remélem, hogy a ti napotok úgy alakul, ahogy elterveztétek. Én ma egész nap időzavarban vagyok, de szerencsére vannak olyan segítő angyalok körülöttem, akiknek köszönhetően könnyedén át tudom vészelni ezeket az időszakokat is. Megyünk tovább a legjobb zenékkel, aztán érkezem majd időjárás előrejelzéssel is. A folytatásban Avicii és Jason Derulo, most pedig Ariana Grande és egy nagy visszatérő dal, ez a Yes.

hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé, elkísérjük.

0: Időjárás jelentés.
1: Egy gyenge hidegfront közeleg felénk, ennek előterében ma meleg, nedves levegő érkezett fölénk, labilissá válik a légkör felettünk, és egyre több lesz a gomoly felhő is. A délutáni óráktól kezdve szorványosan várható zápor, zivatar, egy picit köpögött már az eső, amikor én is érkeztem ide be a stúdióba, a csapadék azonban csak kisebb körzeteket érint majd, a hőmérsékletek pedig nem csökkennek, továbbra is 25 fok közelében alakulnak. Holnap eleinte még többfelé lehet újabb zápor, zivatar, majd a későbbiekben már szárazabb és stabilabb levegő érkezik fölénk, csökken a csapadék hajlam, néhány fokkal mérséklődik a nappali felmelegedés, de még így is 20 fok felett ért értékeket mérhetünk majd, és hogyha előre tekintünk, akkor az látható, hogy a jövő hét közepéig meleg, nyári idő várható, tovább erősödő nappali felmelegedéssel, helyenként már 30 Celsius fok körüli maximum hőmérsékletek is előfordulhatnak. Zápor, zivatar csak néhol fordulhat elő.
0: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: A Jerry MacDonald paleontológus által talált nyomok. Nem tudom, hallottatok-e már róla? Az 1987-ben felfedezett nyomok a Pern időszakból származnak.
3: Nem is hallottam, hogy volt időszak.
2: Nagyjából 280 millió évesek.
3: Csak.
2: Még a dínók előtről származnak. És ezek között, a nyomok között vannak hüllők, vannak kétéltűek, és rovarok nyomai, illetve egy emberi lábnyom.
3: Hoppá.
2: Hát az hogy?
3: Hát akkor még nem is volt emberiség.
2: Hát ez az.
3: Akkor ez kintről jött.
2: A tudományos vizsgálatok szerint azonban a kérdéses nyomok természetes erózió vagy más állatok nyomai.
3: Ez már csak megmagyarázzák a dolgokat. Szerintem szándékosan üzentek nekünk. Én tudom, hogy bennünket mesterségesen telepítettek. Téged biztos.
2: Minek nekem ellenség?
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től.
4: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallotta. Kell még egy kis lendület? Délután is. Rádió. Most. FM 91.2.

Nem az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem karácsony szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok izzadság szaga, és egész Budapest

3-4 már elmúlt, ez pedig azt jelenti, hogy nem sokára jönnek majd a kiváló zenék mellé a legfrissebb hírek és információk Patríciától. Bízom benne, hogy egyre többen végeztek már lassacskán a munkával, és inkább már a délutáni, vagy akár a hétvégi programot szervezitek, ugyanis fantasztikus időben lesz részünk a hétvégén is. Én nagyon kíváncsi vagyok a program tippekre, ezeket is várom a 0670 32 32 355-re, és persze nem feledkezünk meg az érettségizőkről sem. Ma a történelem írásbelig zajlottak, holnap angolból, pénteken pedig németből adnak számot tudásukról a fiatalok. Bízom benne, hogy mindenkinek úgy sikerült, ahogy eltervezte. Nagyon szurkolunk nekik innen is a Rádiómos stúdiójából. Maradjatok velem, érkezik egy fantasztikus dal, egy kis nosztalgia. Egy skót poprock banda érkezik és hozza egyik legnagyobb slágerét, a Texas jön, és ez az I Don't Want Love.

0: Reklám.
1: Május 9-én szombaton eljön a szezon utolsó nagy dobása. Szezonzáró éjszakai fürdőzés a Virágfürdőben 20 órától. Most a fedett élményfürdő kültéri medencéi is megnyílnak, és a zenét már a kinti medencéből is élvezheted. A hangulatról DJ Volumen gondoskodik. Csobbanj bele a szezonzáró élménybe a Virágfürdőben.
2: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
3: Váltanál? Vagy még keresed az utad? Ne érd be kevesebbel! Gyere el május 13-án a Dombóvári Művelődési Házba a Tolna Vármegyei Kormányhivatal állásbörzéjére. Találkozz személyesen a legjobb munkaadókkal, és turbózd fel a karriered ingyenes tanácsadásainkkal. Te hozd a lelkesedésed, mi hozzuk a lehetőségeket. Május 13-a Dombóvár. A te sikered itt kezdődik.
4: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Schneider Autóház hivatalos BMW márka kereskedésekhez Pécsen és Kaposváron. BMW kötőjel schneider.hu.
0: Reklám hangzott el.
5: Kedvenc zenéiddel. A pillanat. A tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Gázvezeték felújítás kezdődik holnap a belvárosban. Felborult egy kamion az M7-es autópályán. Jó napot kívánok, 4 óra van. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most legfrissebb hírei. Gázvezeték felújítás miatt burkolatbontással járó munkálatok kezdődnek csütörtöktől a Damjanics utcában a 32-es és a 38-40-es szám között. A munkák idején a Damjanics, Talián Gyula és Pázmány Péter utcák közötti szakaszon ideiglenes sebesség és forgalomkorlátozás lép életbe, valamint az utca déli oldalán 6 parkolóhelyet lezárnak. A kivitelezést végző E.ON arra kéri az autósokat és gyalogosokat, hogy a kihelyezett jelzéseket figyelve fokozott óvatossággal közlekedjenek az elkerített munkaterület közelében. A kivitelezés várhatóan június közepéig, tervek szerint június 12-éig tart. Az oldalára borult egy kavicsot szállító kamion az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán. A teherautó rakománya az úttestre ömlött, és a stráda másik oldalára is átszóródott. A marcali hivatásos tűzoltókat riasztották a balesethez, amelynek a helyszínénél lezárták a főváros felé vezető sávokat. A forgalmat elterelik, és a másik irányba is csak egy sávon haladnak a járművek. Elkészült a Kult kikötő teljes nyári programja. A programsorozat 3 balatoni helyszínen, Balatonföldváron, Balatonszárszón és Balatonbogláron várja a közönséget. A kínálatban színházi előadások, koncertek, irodalmi estek és gyerekprogramok is szerepelnek. Balatonszárszón különleges jubileumi évad is lesz, a Csukás István emlékévhez kapcsolódva több családi és gyermekprogrammal. A szervezők célja, hogy a nyár során élő, személyes kulturális élményeket adjanak a Balaton partján, ahol a színház és a zene közvetlenül találkozik a közönséggel. Pósfai Mihály lett a Magyar Tudományos Akadémia új elnöke. A Veszprémi Pannon Egyetem professzora, a 22. elnöke az intézménynek. Pósfai Mihály nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, korábban az Egyesült Államokban és a Cambridge-i Egyetemen is végzett kutatásokat. Fő szakterülete az ásványtan, azon belül a környezeti ásványtan és a biológiai eredetű mágneses nanokristályok vizsgálata. Munkásságát több rangos díjjal is elismerték, köztük Széchenyi díjjal is. Várhatóan Tenerifén köt ki az az óceánjáró, amely fedélzetén hantavírusos esetet azonosítottak. A hajón körülbelül 150 ember tartózkodik 23 ország állampolgáraiként, és jelenleg mindannyian tünetmentesek. A partra szállást követően az utasok hazaszállítását az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusán keresztül szervezik meg. A fedélzeten 14 spanyol állampolgár is van, őket külön kezelik és katonai repülőgéppel Madridba szállítják.
0: Időjárás jelentés.
2: Somogy megyére első fokú figyelmeztetést adtak ki záporok, zivatarok miatt. Előre láthatólag 6 óra körül éri el a határ környékét az a cella, amely elszórtan, bár de öntözést okozhat. A hőmérsékletek maradnak 20 fok felett.
0: Időjárás jelentést hallottak.
3: Már is belecsapunk az órába, a 16 óra elmúlt 7 perccel, közlekedési infókkal térek majd vissza hozzátok, hogyha bármi rendkívüli tapasztaltok Kaposvár vagy a környéke útjain, akkor azt hálásan megköszönöm, hogyha megosztjátok velünk. 0670-32-32-355, ide várom az SMS és Viber üzeneteket, de akár hívhattok is, mi pedig nyitjuk az órát. Rosé és Bruno Mars közösen érkezik.

0: közlekedési információk.
1: Beindult a szerda délutáni csúcsforgalom, és ahogy az ilyenkor lenni szokott, a városból kivezető utakon sokan autóznak, így például a Mező utcai csomópontnál a Mező utca felől is, illetve a Guba Sándorból is sokan jönnek, de a városból kifelé Dombóvár irányába is nagyon sokan szeretnének tovább haladni, így arra kell számítani, hogy nem biztos, hogy mindenki átjut az első zöldön. A 48-as ifjúság útja is belassulhat szakaszosan a Szent Imre és a Talján Gyula utca között, illetve a Honvéd utca környékén kell ezzel számolnunk. Ezen kívül természetesen a Kaposfüred irányába tartó Füredi úton is szakaszos lassulással kell számolnunk, szükség lesz a türelmünkre. Ugyanígy a Berzsenyi utcában is, több helyen a József Attila utca környékén, illetve a belvárosban, a Pláza környékén is sokan vannak. Ezen kívül a főutcából nehezen tudunk balra a Hásfára kanyarodni, ezen kívül a főutca az Anna utca és a Szent Imre között lassulhat be, és a Szent Imre utca is viszonylag zsúfoltnak mondható. Kaposújlak felé is azért jócskán vannak, és a Kecelhegyi bejáró felé is sokan szeretnének kanyarodni balra. Hogyha nektek is van infótok, akkor azt ne tartsátok magatokba, 70 32 32 355.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!

0: Programajánló.
1: A Közlekedés Kultúra napja alkalmából motoros évadnyitó tréninget szervez a Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság és a Kaposvári rendőrkapitányság közösen. Biztonságban tapasztalattal közösen címmel egy díjmentes motoros tréningre várják az érdeklődőket. Mindez előzetes regisztrációhoz kötött, legfeljebb 80 fő vehet részt rajta saját motorkerékpárral. Fejleszd a tudásod, gyakorolj képzett oktatókkal, és indítsd biztonságosan a szezont. Egy délelőtt és egy délutáni alkalomra várják az érdeklődőket, és a plakátot, ami rajta van, a QR kód, ahol lehet jelentkezni, megtaláljátok a Somogy Vármegyei Rendőrfőkapitányság Facebook oldalán. Egész napos interaktív programok is lesznek, meg lehet ismerkedni a rendőrség és a társ szervek munkájával, jármű és eszközparkjával, lesznek megelőzési programok, játékos vetélkedők, biztonsági övés, borulás szimulátor, Bike Safe regisztrációra is lesz lehetőség, ezen

0: kívül pedig kerékpáros ügyességi pálya és egy fotókiállítás is várja az érdeklődőket. Mindez május 9-én szombaton 9 és 15 óra között a Kaposvár Arénában.
1: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Reklám.
2: Májusban az Eperi a főszerep a Szlendi Pékség és Cukrászda kínálatában. Kóstold meg újdonságainkat, vaníliás epres ökörszem, epertöltelékes vaníliás kalács, epres túrószelet és a csoki rajongóknak brownie eperragúval. Siess, az ajánlat csak májusban elérhető. Várunk a Szlendi Pékség és Cukrászdában, Kaposváron, a Főutca 50-ben, az Anna utca 1-ben és a Nagypiacon.
3: Mondjak egy jót! Mentavill! Minden, ami villanyszerelés, építkezéshez vagy felújításhoz. Ez a Mentavill! Keresse termékeinket országos szaküzlethálózatunkban. Kaposvár, Raktár utca 1-ben és online www.mentavill.hu.
4: Mondjon jobbat, Mentavill!
5: Szerelem a gyűlölet ellen.
6: Lehetsz király, hiába vagy.
5: A Rómeó és Júlia Musical 2026. május 16-án csupán egy alkalommal a Kaposvár Arénában. Jegyek a broadway.hu weboldalon kaphatók.
1: Reklám hangzott el.

3:45 már elmúlt, megyünk tovább itt a Rádió Moston, 17 órakor pedig a hírek is érkeznek, egy igazi időutazásra invitállak benneteket, a 2000-es évek elejére. Az NSYNC akkoriban az egyik legnagyobb, legnépszerűbb fiúbanda volt, űrületes rajongótáborral és igazi teltházas koncertekkel. Innen indult később Justin Timberlake szóló karrierje is, a nevük pedig érdekességként a tagok keresztnevének utolsó betűiből állt össze, és hát ez még az a korszak volt, amikor ment a Bravo magazin, a poszterek a falon, meg a CD lejátszó egész délután, most pedig már mi pörgetjük nektek itt a 91.2-n az NSYNC dalát, ez a Pop It a Rádió Moston.

0: I want you, I need you, oh God, I need these beautiful things that I...
1: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. No.

0: Reklám.
1: Minden, ami ingatlan, boldingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
2: Kétszáz éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy a 0680-200-200-on. Szélvédő sérülés esetén Kaposváron és környékén hívd partnerünket, a Geiger és Társai Kft-t a 0630-748-84-66-os telefonszámon.
3: Autóüveg Pilkington.
4: Tavaszi Shopping Week a Korzó Kaposvárban. Vásárolj május 2-a és 9-e között bármely üzletünkben, regisztrált blokkodat online a weboldalon, és nyerj értékes vásárlási utalványokat, ajándékokat. Sőt, ha május 9-én kilátogatsz a Korzóba, megpörgetheted a szerencsekereket azonnali garantált nyereményekért. Részletek www.korzoshopping.hu.
5: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában. Cseri modellek a Kaposvár Kft-nél már 9.190.000 forinttól elképesztő 1%-os finanszírozással. Benzines, hibrid, plug-in hibrid modellek nagyon gazdag alapfelszereltséggel, akár hétüléses változatban is. Kaposvár Kft. Cseri autószalon, a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
6: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a kaposvári plazmaponton. Csatlakozz májusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 123.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhím András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
7: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
8: Nyílt hetek a Depofit funkcionális edzőteremben. Május 10-ig ingyen kipróbálhatod az összes csoportos edzésünket. Regisztrálj, jelentkezz be és válassz órát. Részletek a Facebookon. Depofit. Minőség minden mozdulatban. Kisgát, Kondvezér utca 5.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
9: Kiégett egy autó tegnap Osztopánnál. A rolleres közlekedés veszélyeire hívja fel a figyelmet a rendőrkapitányság. Jó napot kívánok, Pál Patrícia vagyok, önök pedig a Rádió Most híreit hallják, 5 óra van. Idén eddig 25 személyi sérüléssel járó baleset történt kétkerekű járművek érintettségével, ebből 8 elektromos rollerrel, 17 kerékpárral. A Somogy vármegyei rendőrkapitányság szerint az e-rollerek terjedése növelte a kockázatokat, de a balesetek fő oka a szabálytalan és figyelmetlen használat. Gondot jelent, hogy sok fiatal megfelelő közlekedési ismeretek nélkül használja ezeket az eszközöket. A figyelmet elvonó tényezők, például a telefonhasználat vagy zenehallgatás pedig tovább növelik a veszélyt, és az alkoholfogyasztás is tilos. A rendőrség szerint a szabályok betartásával és a védőfelszerelés használatával jelentősen csökkenthető a balesetek kockázata. Nívó díjat kapott a Balaton levezető rendszerének korszerűsítése, amelynek központi eleme a siófoki zsilip rendszer volt. A siózsilip átépítését a szakma az elmúlt évek egyik legjelentősebb hazai vízügyi beruházásaként ismerte el. A fejlesztés részeként új sétány és kilátópont épült, a környezetet pedig parkosították, így a zsilip ma már nem csak vízügyi létesítményként, hanem új közösségi és turisztikai térként is szolgál. Az emléktáblát ünnepélyes keretek között avatták fel. Teljesen kiégett egy szerszámokat szállító kis teherautó kedd délután Osztopán közelében. A jármű két utasa időben ki tudott szállni az autóból, az eset során nem sérültek meg. A kaposvári hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat. Nyáron akár napi 1 tonna napte is bekerülhet a Balatonba, derül ki a Limnológiai Intézet kutatásából. A kutatók szerint a szennyezés közvetlenül az emberi jelenlétből ered, és nem csak a vízben, hanem az üledékben, algabevonatokban és kagylókban is kimutatható. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy fontos a napvédelem, de tudatosabb használattal csökkenthető a környezeti terhelés. Javasolják például a védőruházatot, az ásványi alapú fényvédőket és a fürdés előtti zuhanyzást. Megerősített járatokkal készül a hétvégi budapesti rendezvényekre és a várható megnövekvő utasforgalomra a MÁV. A forgalom növekedés oka többek között az országgyűlés szombati alakuló ülése, valamint egyéb programok és vidéki események. A vasúttársaság több intercity járaton is növeli a kapacitást, és azt javasolja az utasoknak, hogy elővételben váltsák meg jegyeiket, például az alkalmazásban. A hétvégén a nagyobb pályaudvarokon utasmenedzserek segítik majd a közlekedést, és szükség esetén tartalékszerelvényeket is bevetnek majd.
0: Időjárás jelentés.
9: Somogy megyére első fokú figyelmeztetést adtak ki záporok, zivatarok miatt. Előre láthatólag 6 óra körül éri el a határ környékét az a cella, amely elszórtan, bár de öntözést okozhat. A hőmérsékletek maradnak 20 fok felett.
0: Időjárás jelentést
10: 17 óra elmúlt 4 perccel, a híreket követően folytatjuk nem sokára a legjobb dalokkal. Gyorsan elmondom adás telefonszámunkat is, ugyanis bízom benne, hogy üzentek majd, jöhetnek akár a hétvégi programtippek is már, nem árt, hogyha hangolódunk lélekben is kicsit arra, hogy már csak 2 munkanap és újra itt van a hétvége, ugye egy hosszú hétvége után vagyunk. Nem csodálom, hogyha egy picit nehezebben vettük fel a tempót ezen a héten. Szóval 0670 32 32 355, ide jöhetnek az üzenetek, most pedig zenélünk itt a Deep in Your Love.
0: Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

Chicago és Eva Max közösen Over the World szólt itt a 91.2 rádió moston, és időközben befutott egy-egy hallgatói üzenet. Niki azt írja, még csak szerda van, de én már most nagyon-nagyon várom a hétvégét. Valahogy ezen a héten sokkal lassabban telnek a napok. Aztán Peti is írt, túl vagyunk a hét első felén, innen már csak kibírjuk valahogy. Már nagyon várom a hétvégi pihenést, és közben folyamatosan azon gondolkozom, hogy mi legyen a hétvégi program. Szerintem a Deseda tuti benne lesz, már régóta tervezzük a körbetekerést, remélem most sikerül, és aztán jutalomként jöhet a megérdemelt hambi is. Egy kis sörrel persze. Peti, abszolút meg tudlak érteni, szerintem sokan kattogunk már azon, hogy legyen már végre hétvége, és a Deseda egy fantasztikus program lehet mindenki számára. Köszönöm szépen Nikinek és Petinek, hogy mindezeket megosztotta velünk, kitartást még erre a két munkanapra, aztán ugorjunk fejest a hétvégébe. Most pedig küldöm a két üzenet küldőnknek az óra következő dalát, amit Karamell hoz el nekünk. 2017-ből szól, a Használd a szívedet.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Megérkezett a füllett idő. Ma változóan időnként erősen gomoly felhőség mellett több-kevesebb napsütésben volt részünk. Zápor, zivatar még várható a mai napon, és a délnyugati szél is megerősödik. Késő estére 18 és 20 fok közé hűl majd le a levegő. Holnap gyakran lesz gomoly felhős az ég felettünk, emellett azonban több-kevesebb napsütés is lehet. Összességében többfelé valószínű eső, zápor és zivatar. A változó irányú szél is megerősödik, hajnalban 12-14, nappal 22-24 fokot mérhetünk majd. Pénteken a változó irányú szél élénk marad, hajnalban 8-10 fokot, míg nappal 23-25 fokot mérhetünk majd. És hogyha a folytatást nézzük, akkor az látható, hogy jövő hét közepéig meleg nyári idő várható, és tovább erősödik a nappali felmelegedés is. Helyenként akár már 30 fok körüli maximumokat is mérhetünk.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló.
3: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak.

3:46 elmúlt, 18 órakor helyi hírösszefoglalónk érkezik. A Kaposvári Krónika, vagyis mindent megtudhattok azzal kapcsolatban, ami a városunkban történt. A Simple Red pedig zárja az órát, de előtte még itt lesz Lost Frequencies, valamint Robbie Williams és Kylie Minogue közöse. A Kit most pedig már itt van, Ellen Walker és az Endless Summer.

0: Reklám.
1: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
2: A tájékoztatás nem teljes körű. További információ Nyitrai Autóház Kft. Kaposvár, Hársalja utca 5. www.mitsubishinyitrai.hu. Drive your ambition. Mitsubishi
3: Motors. Szerelem a gyűlölet ellen.
4: Lehetsz király, hiába vagy.
3: A Romeo és Julia Musical 2026. május 16-án csupán egy alkalommal a Kaposvár Arénában. Jegyek a broadway.hu weboldalon kaphatók.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
5: Jó estét kívánok! 2026. május 6-a, szerda este 6 óra van. Kaposvár helyi hír összefoglalóját a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Új környezettel várják a látogatókat. A Gyertyánosi Horgász Egyesület pályázati forrásból és egyesületi forrásból teljesen megújította a tó környéki területet. Új horgászhelyeket alakítottak ki, valamint padokat és szemeteseket helyeztek ki. A felújításban a Sefag ZRT is besegített. A Somogyi Erdőgazdaság a part mentén geotextíliával és kavicsokkal erősítette meg a partvédelmet, így elkerülve, hogy a szél hatására ne legyen habzás a part mentén. A Filagória is megújult a kulcsosház mellett, így a jövőben akár 50-60 horgász is egyszerre helyet tud majd foglalni egy-egy közösségépítő rendezvény során. Az évente több tízezer látogatót fogadó kirándulóhely így most korszerűbb és biztonságosabb lett a túrázók számára. Földrajzból 5-ös. 40. alkalommal rendezték meg Kaposváron a Lóczi Lajos országos földrajzversenyt. A döntőben 47 9. és 10. osztályos diák jutott be az ország különböző részeiről. A versenyzők gyakorlati feladatokat is teljesítettek, például terepi tájékozódást és méréseket a Tókai parkerdőben. A megmérettetés hosszú évek óta rangos, és sok résztvevő később sikeres pályát fut be. A verseny egy elméleti fordulóval zárult, a legjobbak pedig jutalomként tanulmányúton vehetnek részt. A diákok szerint a földrajz sokrétű tudást ad, amely más tantárgyakkal is összefügg. A verseny országos szinten is elismert, és komoly lehetőséget jelent a tehetséges tanulók számára. Kertészkedéssel tanultak. A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ diákjai a napokban átfogó ismereteket szereztek a zöldségtermesztésről, a paprika és paradicsom palánták nevelésétől egészen a termesztési folyamatokig. A 7. osztályos tanulók az elméleti foglalkozásokat követően a gyakorlatban is kipróbálhatták magukat, így közvetlen tapasztalatot szereztek a kertészeti munkákban. A program célja az volt, hogy a diákok életközeli, hasznos tudást kapjanak, amelyet a mindennapokban is alkalmazni tudnak. A kezdeményezést a United Way Magyarország és az Értelmi Sérültek Somogy megyei egyesületével közösen valósította meg az iskola, külön figyelmet fordítva a sajátos nevelésű igényű fiatalokra. Emellett a program a pályaválasztás előtt álló lányok támogatását is szolgálta, segítve őket abban, hogy jobban eligazodjanak a munka világában. 26 millió perc Szent Flórián szolgálatában. Szent Flórián, a tűzoltók védőszentje előtt tisztelegtek a somogyi tűzoltók Siófokon a Vármegyei Tűzoltónapon. A megyei ünnepségen a helyi tűzoltóság fennállásának 50. évfordulójáról is megemlékeztek. A Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgató beszédében elmondta, Szent Flórián napján ünneplik azokat, akik a tűz ellen harcolnak, akik sosem adják fel és akik minden káreset után felemelt fővel térnek vissza. Az ünnepség alkalmával a hosszú időn át magas színvonalon végzett munkájukért többen elismerést vehettek át. Ezt követően koszorúkat helyeztek Szent Flórián szobránál, majd a lélekharang is megkondult az elhunyt kollégák emlékére. Határon átívelő együttműködés. a határon átlépő bűnözés elleni eredményes fellépés érdekében közös gyakorlatot tartott a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság és a horvátországi Verőce-Drávamenti megyei rendőrigazgatóság. A szimulált helyzet során Kadarkúton két személy kirabolta a postát. Az elkövetőket a magyar rendőrök a horvát Terezino-Polje településig követték, majd fogták el közösen a helyi egyenruhásokkal együtt. A művelet célja az együttműködő felek közötti kommunikáció hatékonyságának növelése, valamint a rendelkezésre álló erők, eszközök és az éles helyzetekben bevetendő szükséges intézkedések megtétele volt. Nyáron sem szünetel a kultúra. Színházi előadások, koncertek, irodalmi estek és gyerekprogramok is várják a közönséget a Kult kikötő idei nyári programsorozatában három balatonparti településen. A kínálatban klasszikus és kortárs színdarabok, zenés estek, irodalmi zenei produkciók és családi előadások is helyet kapnak több ismert művésszel. A szervezők idén kiemelt figyelmet fordítanak a gyerekekre, így több ismert mesefigura és zenés gyerekelőadás is szerepel a műsorban. A szervezők célja, hogy a balatonparti nyár ne csak kikapcsolódás legyen, hanem valódi kulturális találkozási pont, ahol a nézők közvetlenül élhetik át a színház, a zene és az irodalom élményét. A programok ezért a személyes jelenlétre, az élő előadás varázsára és a közösségi élményre épít, szemben a digitális, passzív tartalomfogyasztással. Suhanásból zuhanás. Somogy vármegye útjain idén eddig 25 olyan személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt, ahol kétkerekű járművezetők voltak érintettek, hívta fel a figyelmet a megyei rendőrkapitányság. A rendőrség ezzel kapcsolatban kiemelte, az elektromos roller nem önmagában veszélyes, hanem a használat módja, a környezet és a felhasználói felelőtlenség teszi azzá. Továbbá az is problémát okoz, hogy a szülők ezen járműveket fiatalkorú vagy kiskorú gyermekeiknek engedik használni, akik a KRESZ legalapvetőbb rendelkezéseivel sincsenek tisztában. Kaposváron éppen ezért a közgyűlés kitiltotta a belvárosból ezeket a rollereket. Baleset az autópályán. Lezárták a főváros felé vezető sávot, és a másik irányba is egy sávon haladhatott csak a forgalom szerda délután az M7-es autópálya somogyi szakaszán. Felborult ugyanis egy kavicsot szállító kamion, amely rakománya az úttestre ömlött, és a stráda másik oldalára is átszóródott. A balesethez a marcali tűzoltókat riasztották. Nem sikerült a bravúr. A Falkó KC Szombathely idegenben Kaposváron is győzni tudott a férfi kosárlabda NB1A elődöntőjében, így már 2-0-ra vezet a párharcban a kaposvári KK ellen. A kaposvári csapat nagyot küzdött a hazai Kaposvár arénában, és végig tartotta a lépést a vendégekkel, a közönség pedig buzdította őket. A mérkőzésen több felzárkózási kísérlet is volt, de a Falkó a döntő pillanatokban mindig tudott válaszolni. A találkozó legjobbja a kaposvári Darion Trammell volt, aki 30 pontot szerzett. A párharc az egyik fél harmadik győzelméig tart, a folytatásban a Kaposvár már a túlélésért küzd. Elismerés a beruházásnak. A Sió Zsilip az elmúlt időszakban új szerepet kapott. A vízügyi funkciója mellett ma már közösségi és turisztikai térként is működik. A fejlesztésnek köszönhetően a létesítmény nem csak műszaki, hanem látogatható rekreációs helyszínné is vált. A beruházás a szakmai elismerések alapján az elmúlt évek egyik legjelentősebb hazai vízügyi fejlesztése lett, ezért nívódíjban részesült.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
6: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
5: Somogy megyére első fokú figyelmeztetést adtak ki záporok, zivatarok miatt. Előre láthatólag 6 óra körül éri el a határ környékét az a cella, amely elszórtan, bár de öntözést okozhat. A hőmérsékletek maradnak 20 fok felett.
0: Időjárás jelentést hallottak.
5: Beleléptünk a szerda estébe, 18 óra elmúlt 9 perccel. A Kaposvári Krónika után ismét a legnagyobbak szólnak itt a 91.2 Rádió Moston. Tartsatok velem, 0670 32 32 355. Nem sokára pedig egy újdonsággal köszönve a Várrepublik. Itt lesz a Négy Gyarláv. A Jurit Mix-el pedig egy kicsit nosztalgiázunk, és érkezik a hazai palettáról a Halott pénz is. Most pedig latinos dallamokkal nyitunk. Erika Iglesias jön.

Úgy érzed, padlón vagy? Úgy érzed, padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma. Gyere, emeld a fejed, dolgod van. Gyere föl velem, menjünk együtt. Gyere föl velem, nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse vár.

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: Egyre nagyobb gondot okoz a tavaszi aszály. Egy sor növény fejlődését vetette már vissza ez a szárazság. Ráadásul a vízkészletek is apadnak. Terepi tájékozódás mérések, térképi szerkesztések, ilyen gyakorlati feladatok szerepeltek a Lóczi Lajos országos földrajzverseny döntőjében. Heteken belül átadják a teljesen megújított Fonyódi kikötőt. Lesznek új árnyékolók, épült egy új sétány és egy játszóteret is kialakítottak. Ezekkel a témákkal érkezik a mai nap este a Kapos.pont, a Kapos Televízió hírműsora, és azt is elmondjuk, hogy mikor láthatjátok ezeket az összeállításokat.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban. 91.2. Rádió most!

0: Időjárás jelentés.
1: Gyenge hideg front érkezett fölénk a mai napon, labilissá válik a légkör, és egyre több felé lesz felettünk gomoly felhő. A mai napon este még várható zápor és zivatar, a csapadék azonban csak kisebb körzeteket érint, a hőmérsékletek azonban még a 25 fok közelében alakulnak. Holnap eleinte még lehet zápor és zivatar, majd a későbbiekben már szárazabb és stabilabb levegő érkezik fölénk, és csökken a csapadék hajlam. Néhány fokkal mérséklődik a nappali felmelegedés, de még így is 20 fok feletti maximumokat mérhetünk majd. És hogyha előre tekintünk, akkor az látható, hogy ezt követően viszont folyamatosan a jövő hét közepéig erősödik a nappali felmelegedés, és akár már 30 fok közelébe kúszhat fel a hőmérő higanyszála. Szóval nyárias időre van kilátás, de ami a rossz hír a szárazság szempontjából, hogy csapadék, nagy mennyiségű csapadék továbbra sem várható.
0: Időjárás jelentést hallottak.

19 óra lesz, 8 perc múlva, ez pedig azt jelenti, hogy nem sokára ismét érkeznek a friss hírek és információk, pontban 19 órakor Patrícia hoz nekünk friss, ropogós, aktuális híreket. Remélem, hogy pontosan úgy telik ez az este, ahogy elképzeltétek, vagy ha a mai nap picit döcögős volt, akkor tudtok egyet szusszanni. Nos, Anitának erre nem nagyon lesz ideje. Ő írt nekünk az imént egy üzenetet. Azt írja, sziasztok, nálunk már teljes a készülődés a hétvégére. A kisfiam most lett 2 éves, úgyhogy jön a kerti parti, sütés, főzés és lufik mindenhol. Én pedig már holnaptól nem dolgozom, mert rengeteg mindent elő kell még készíteni. Anita, azt gondolom, hogy ez egy nagyon hálás feladat, és nagyon boldog születésnapot kívánunk a kisfiadnak. Remélem, hogy nagyon jól sikerül majd a hétvégi kerti parti. Az biztos, hogy rengeteg készülődés, de azt gondolom, hogy ez tényleg egy édes teher. Érezzétek magatokat nagyon jól, minden sikerüljön úgy, ahogy azt elterveztétek. Ahogy mondtam, nem sokára jönnek a hírek és infók, de előtte majd Szigala és a Sweet Lamin zárja az órát, most pedig egy hazai dal érkezik, Szakács Gergő énekel 2020-ból, pedig már szól is a Képtelen, itt az FM 91.2.

mást lettem, a tükör így ismer. Bár csak utolérhetném azt, ami elszaladt.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Az oldalára borult egy kavicsot szállító kamion az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán. A teherautó rakománya az úttestre ömlött, és a stráda másik oldalára is átszóródott. A marcali hivatásos tűzoltókat riasztották a balesethez, amelynek a helyszínénél lezárták a főváros felé vezető sávokat. A forgalmat elterelik, és a másik irányba is csak egy sávon haladnak a járművek. Idén eddig 25 személyi sérüléssel járó baleset történt kétkerekű járművek érintettségével, ebből 8 elektromos rollerrel, 17 kerékpárral. A Somogy vármegyei rendőrkapitányság szerint az e-rollerek terjedése növelte a kockázatokat, de a balesetek fő oka a szabálytalan és figyelmetlen használat. Gondot jelent, hogy sok fiatal megfelelő közlekedési ismeretek nélkül használja ezeket az eszközöket. A figyelmet elvonó tényezők, például a telefonhasználat vagy zenehallgatás pedig tovább növelik a veszélyt, és az alkoholfogyasztás is tilos. A rendőrség szerint a szabályok betartásával és a védőfelszerelés használatával jelentősen csökkenthető a balesetek kockázata. Gázvezeték felújítás miatt burkolatbontással járó munkálatok kezdődnek csütörtöktől a Damjanich utcában a 32-es és a 38-40-es szám között. A munkák idején a Damjanich, Talián Gyula és Pázmány Péter utcák közötti szakaszon ideiglenes sebesség és forgalomkorlátozás lép életbe, valamint az utca déli oldalán 6 parkolóhelyet lezárnak. A kivitelezést végző E.ON arra kéri az autósokat és gyalogosokat, hogy a kihelyezett jelzéseket figyelve fokozott óvatossággal közlekedjenek az elkerített munkaterület közelében. A kivitelezés várhatóan június közepéig, tervek szerint június 12-éig tart. Várhatóan Tenerifén köt ki az az óceánjáró, amely fedélzetén hantavírusos esetet azonosítottak. A hajón körülbelül 150 ember tartózkodik 23 ország állampolgáraiként, és jelenleg mindannyian tünetmentesek. A partra szállást követően az utasok hazaszállítását az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusán keresztül szervezik meg. A fedélzeten 14 spanyol állampolgár is van, őket külön kezelik és katonai repülőgéppel Madridba szállítják. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket az elmúlt hetekben. Szakértők szerint a fagy a virágzás időszakában és a már megindult termésben is komoly veszteségeket okozott, több térségben különösen súlyos a helyzet. Éppen ezért az idei terméskilátások már most kedvezőtlenek, és akár a tavalyihoz hasonló vagy rosszabb év is lehet. A szakértők most a fagyvédelem és a kárenyhítési rendszer átalakítását sürgetik.
0: Időjárás jelentés.
1: Somogy megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki záporok, zivatarok miatt. Előre láthatólag 6 óra körül éri el a határ környékét az a cella, amely elszórtan, bár de öntözést okozhat. A hőmérsékletek maradnak 20 fok felett.
0: Időjárás jelentést hallottak.
2: 19 óra után járunk, a híreket követően ismét a zenéki a főszerep a folytatásban, illetve jövök majd hosszú távú időjárás előrejelzéssel is, és persze a legjobb dalokat is bekészítettük már nem sokára, egy igazi kis nosztalgikus dal, újra gondolva, a The Beavers és Furacsék közösre, a Dübörög a ház, az egykori Emergency House dal feldolgozva szól nem sokára itt Kaposvár kedvenc rádiójában, de itt lesz Joel Corey, valamint Taylor Swift és Alicia Keys is a folytatásban. Most pedig egy igazi világsztár, itt van Lady Gaga és a The Dead Dance.

Egy közérdekű infóval tértem vissza hozzátok 4:18 után néhány perccel. Május 15-én pénteken egy órára lezárják majd a kaposvári nagypiac parkolóházát, a Tour de Hongrie kaposvári rajteseményéhez kapcsolódó szervezési és forgalombiztonsági feladatok miatt. A parkolóház lezárása 13 órától várhatóan 14 óráig tart majd, a korlátozás oka, hogy a nemzetközi kerékpárverseny rajtja és útvonala érinti az Újpiac tér, a Baross Gábor utca, valamint a piac környezetét. A rendezvény ideje alatt a helyszínen szervezői és versenytechnikai feladatokat látnak el, ezért szükséges a parkolóház ideiglenes lezárása és a környék forgalmának korlátozása. A Kapos Holding arra kéri az autósokat, hogy az érintett időszakban más parkolási lehetőséget vegyenek igénybe, emellett a környező utcákban is időszakosan forgalomkorlátozásra kell számítani, a forgalmat a rendőrség irányítja majd. A Tour de Hongrie minden évben jelentős érdeklődést vonz Kaposváron is, a szervezők pedig a lakosság türelmét és megértését kérik a rendezvény zavartalan lebonyolítása érdekében. Jövő héten pénteken, tehát 13 és 14 óra között, hogyha tehetitek, akkor mindenképpen kerüljétek majd el kaposvári nagypiac környékét. Mi itt a Rádió Moston pedig megyünk tovább, itt van már Taylor Swift és az Empty Hero.

0: Időjárás jelentés.
1: Fületté vált a levegő a mai napon, és még holnapra is erre számíthatunk, záporok, zivatarok, majd délelőtt érkezhetnek, aztán délután már szárazabb időre számíthatunk, és úgy tűnik, hogy marad a jó idő egészen jövő hét közepéig, akár 30 fok köré is emelkedhet a hőmérséklet, de hogyha hihetünk az előrejelzéseknek, akkor jövő héten szerdán este érkezhet egy hideg front, és ennek hatására a csütörtökre jelentősen visszaesik a hőmérséklet, és mindössze már csak 21 fokot mérhetünk majd, és úgy tűnik, hogy ez a 21-22 fok, sőt néhol még hidegebb idő kitarthat május 25-éig. Aztán a hónap vége felé újabb csapadékos időszakra számíthatunk, erre nagy szükség is van.
0: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Biztosan sokan olvastatok már a kosztarikai golyókról, melyek legkisebbjei néhány centiméteresek, a legnagyobbak átmérője pedig több mint 2 méter.
3: Na, azt már nehéz lehetett kicsiszolni.
2: Bizonyám, a súlya akár 15 tonna is lehetett ezeknek a 2 méteres golyóknak. Valamikor időszámítás szerint 500 és 1500 között készültek, összesen 300 darab van belőlük, gyerekek, és a durva az, hogy mindegyik tökéletes faragvány.
3: És jól a szimmetria szempontjából is tökéletes volt.
2: 100%-osan, igen. Egyes teóriák szerint státusz szimbólumok voltak, hát, hogy kinek nagyobb a golyója. Mások szerint...
3: Hadd nézem.
2: Megmutatnám, cégvezető lehetnék. Na, gyerekek, minden esetre az UNESCO 2014-ben a világ örökség részévé nyilvánította őket.
3: Akkor nekünk is van még remény.
2: Múlt héten engem is hívtak.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
4: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallottak.

Az Ultra 4 dala szólt 1998-ból, miközben már 3:48 elmúlt, ez pedig azt jelenti, hogy egyrészt hamarosan, pontban 20 órakor ismét jönnek a ropogós, friss információk, hírek Pál Patriciától, én pedig lassan a háttérbe vonulok, és átadom a stafétát a zenéknek. A folytatásban ugyanis a legjobb hazai és külföldi előadók legnagyszerűbb slágerei lesz a főszerep, indul a zenemaraton, de előtte még érkezik majd a fekete zenei óra is, szóval érdemes lesz emiatt is velünk tartani. 15 óra óta itt a stúdióban a mikrofonnál Bátori Gyöngybért, Gyömbit hallottátok, hálásan köszönöm, hogy velem tartottatok, és külön hatalmas ölelés pacsi az üzenetekért, a hétvégi programtippekért, egy szóval azért, hogy itt voltatok ezúttal is velem. Holnap reggel 6 órakor Keszthelyi Tibivel ébredhettek, remélem, hogy akkor is itt lesztek. Én kívánom, hogy legyen egy csodás szerda estétek, nem sokára érkezik az Aerosmith, de előtte még Justin Timberlake és a The Other Side, ezzel a dallal búcsúzom. Vigyázzatok magatokra, hamarosan találkozunk. Hello, hello!

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Megújult a kaposvári Gyert Jánosi parkerdő, népszerű kiránduló helye. A fejlesztések során átfogó munkálatokat végeztek a tavon és annak környezetében, annak érdekében, hogy rendezettebbé és biztonságosabbá váljon a terület. A beruházás részeként megerősítették a tó partját, felújították a horgászállásokat, valamint új pihenőhelyet is kialakítottak a látogatók számára. A fejlesztések célja az volt, hogy a parkerdő továbbra is magas színvonalon fogadhassa az évente ide érkező több tízezer kirándulót és horgászt. Nívó díjat kapott a Balaton levezető rendszerének korszerűsítése, amelynek központi eleme a siófoki zsilip rendszer volt. A siózsilip átépítését a szakma az elmúlt évek egyik legjelentősebb hazai vízügyi beruházásaként ismerte el. A fejlesztés részeként új sétány és kilátópont épült, a környezetet pedig parkosították, így a zsilip ma már nem csak vízügyi létesítményként, hanem új közösségi és turisztikai térként is szolgál. Az emléktáblát ünnepélyes keretek között avatták fel. Közel 46 ezer virágot ültetnek ki a következő napokban Kaposvár közterületeire. Szita Károly polgármester a közösségi oldalán arról számolt be, hogy a városban muskátlik, petóniák, begóniák, rézvirágok és több más dísznövény kerül utcákra, parkokba és a villanyoszlopokra. A virágosítás célja, hogy a nyári időszakra ismét színesebb, rendezettebb városkép fogadja a kaposváriakat és az ide látogatókat. Elkészült a kultkikötő teljes nyári programja. A programsorozat három balatoni helyszínen, Balatonföldváron, Balatonszárszón és Balatonbogláron várja a közönséget. A kínálatban színházi előadások, koncertek, irodalmi estek és gyerekprogramok is szerepelnek. Balatonszárszón különleges jubileumi évad is lesz, a Csukás István emlékévhez kapcsolódva több családi és gyermekprogrammal. A szervezők célja, hogy a nyár során élő, személyes kulturális élményeket adjanak a Balaton partján, ahol a színház és a zene közvetlenül találkozik a közönséggel. Pósfai Mihály lett a Magyar Tudományos Akadémia új elnöke. A Veszprémi Pannon Egyetem professzora, a 22. elnöke az intézménynek. Pósfai Mihály nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, korábban az Egyesült Államokban és a Cambridge-i Egyetemen is végzett kutatásokat. Fő szakterülete az ásványtan, azon belül a környezeti ásványtan és a biológiai eredetű mágneses nanokristályok vizsgálata. Munkásságát több rangos díjjal is elismerték, köztük Széchenyi díjjal is.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban is marad a felhős, szeles idő, elszórtan várható csak csapadék. Késő estére 18-20 fok közé hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Rádió Most. Kaposvár. FM 91.2.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Kaposvár helyi közéleti magazinját hallják. Én Pál Patrícia vagyok. Elismerés a beruházásnak. A Siózsilip az elmúlt időszakban új szerepet kapott. A vízügyi funkciója mellett ma már közösségi és turisztikai térként is működik. A fejlesztésnek köszönhetően a létesítmény nem csak műszaki, hanem látogatható rekreációs helyszínné is vált. A beruházás a szakmai elismerések alapján az elmúlt évek egyik legjelentősebb hazai vízügyi fejlesztése lett, ezért nívódíjban részesült. Baleset az autópályán. Lezárták a főváros felé vezető sávot, és a másik irányba is egy sávon haladhatott csak a forgalom szerda délután az M7-es autópálya Somogyi szakaszán. Felborult ugyanis egy kavicsot szállító kamion, amely rakomány az úttestre ömlött, és a stráda másik oldalára is átszóródott. A balesethez a marcali tűzoltókat riasztották. Kertészkedéssel tanultak. A Bárczy Gusztáv Módszertani Központ diákjai a napokban átfogó ismereteket szereztek a zöldségtermesztésről, a paprika és paradicsompalánták nevelésétől egészen a termesztési folyamatokig. A 7. osztályos tanulók az elméleti foglalkozásokat követően a gyakorlatban is kipróbálhatták magukat, így közvetlen tapasztalatot szereztek a kertészeti munkákban. A program célja az volt, hogy a diákok életközeli, hasznos tudást kapjanak, amelyet a mindennapokban is alkalmazni tudnak. A kezdeményezést a United Way Magyarország és az Értelmi Sérültek Somogy megyei egyesületével közösen valósította meg az iskola, külön figyelmet fordítva a sajátos nevelésű igényű fiatalokra. Emellett a program a pályaválasztás előtt álló lányok támogatását is szolgálta, segítve őket abban, hogy jobban eligazodjanak a munka világában. Földrajzból 5-ös. 40. alkalommal rendezték meg Kaposváron a Lóczy Lajos országos földrajzversenyt. A döntőben 47 9. és 10. osztályos diák jutott be az ország különböző részeiről. A versenyzők gyakorlati feladatokat is teljesítettek, például terepi tájékozódást és méréseket a Tókai parkerdőben. A megmérettetés hosszú évek óta rangos, és sok résztvevő később sikeres pályát fut be. A verseny egy elméleti fordulóval zárult, a legjobbak pedig jutalomként tanulmányúton vehetnek részt. A diákok szerint a földrajz sokrétű tudást ad, amely más tantárgyakkal is összefügg. A verseny országos szinten is elismert, és komoly lehetőséget jelent a tehetséges tanulók számára. Suhanásból zuhanás. Somogy vármegye útjain idén eddig 25 olyan személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt, ahol két kerekű járművezetők voltak érintettek, hívta fel a figyelmet a megyei rendőrkapitányság. A rendőrség ezzel kapcsolatban kiemelte, az elektromos roller nem önmagában veszélyes, hanem a használat módja, a környezet és a felhasználói felelőtlenség teszi azzá. Továbbá az is problémát okoz, hogy a szülők ezen járműveket fiatalkorú vagy kiskorú gyermekeiknek engedik használni, akik a KRESZ legalapvetőbb rendelkezéseivel sincsenek tisztában. Kaposváron éppen ezért a közgyűlés kitiltotta a belvárosból ezeket a rollereket. Új környezettel várják a látogatókat. A Gyertyánosi Horgász Egyesület pályázati forrásból és egyesületi forrásból teljesen megújította a tó környéki területet. Új horgászhelyeket alakítottak ki, valamint padokat és szemeteseket helyeztek ki. A felújításban a Sefag ZRT is besegített. A Somogyi Erdőgazdaság a part mentén geotextíliával és kavicsokkal erősítette meg a partvédelmet, így elkerülve, hogy a szél hatására ne legyen habzás a part mentén. A filagória is megújult a kulcsos ház mellett, így a jövőben akár 50-60 horgász is egyszerre helyet tud majd foglalni egy-egy közösségépítő rendezvény során. Az évente több tízezer látogatót fogadó kirándulóhely így most korszerűbb és biztonságosabb lett a túrázók számára. Nyáron sem szünetel a kultúra. Színházi előadások, koncertek, irodalmi estek és gyerekprogramok is várják a közönséget a Kult kikötő idei nyári programsorozatában 3 balatonparti településen. A kínálatban klasszikus és kortárs színdarabok, zenés estek, irodalmi zenei produkciók és családi előadások is helyet kapnak több ismert művésszel. A szervezők idén kiemelt figyelmet fordítanak a gyerekekre, így több ismert mesefigura és zenés gyerekelőadás is szerepel szerepel a műsorban. A szervezők célja, hogy a Balatonparti nyár ne csak kikapcsolódás legyen, hanem valódi kulturális találkozási pont, ahol a nézők közvetlenül élhetik át a színház, a zene és az irodalom élményét. A programok ezért a személyes jelenlétre, az élő előadás varázsára és a közösségi élményre épít, szemben a digitális, passzív tartalomfogyasztással. Nem sikerült a bravúr. A Falkó KC Szombathely idegenben, Kaposváron is győzni tudott a férfi kosárlabda NB1A elődöntőjében, így már 2-0-ra vezet a párharcban a kaposvári KK ellen. A kaposvári csapat nagyot küzdött a hazai Kaposvár arénában, és végig tartotta a lépést a vendégekkel, a közönség pedig buzdította őket. A mérkőzésen több felzárkózási kísérlet is volt, de a Falkó a döntő pillanatokban mindig tudott válaszolni. A találkozó legjobbja a kaposvári Darion Trammell volt, aki 30 pontot szerzett. A párharc az egyik fél harmadik győzelméig tart, a folytatásban a Kaposvár már a túlélésért küzd. 26 millió perc Szent Flórián szolgálatában. Szent Flórián, a tűzoltók védőszentje előtt tisztelegtek a somogyi tűzoltók Siófokon a Vármegyei Tűzoltónapon. A megyei ünnepségen a helyi tűzoltóság fennállásának 50. évfordulójáról is megemlékeztek. A Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgató beszédében elmondta, Szent Flórián napján ünneplik azokat, akik a tűz ellen harcolnak, akik sosem adják fel és akik minden káreset után felemelt fővel térnek vissza. Az ünnepség alkalmával a hosszú időn át magas színvonalon végzett munkájukért többen elismerést vehettek át. Ezt követően koszorúkat helyeztek Szent Flórián szobránál, majd a lélekharang is megkondult az elhunyt kollégák emlékére. Határon átívelő együttműködés. A határon átlépő bűnözés elleni eredményes fellépés érdekében közös gyakorlatot tartott a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság és a horvátországi Verőce Drávamenti megyei rendőrigazgatóság. A szimulált helyzet során Kadarkúton két személy kirabolta a postát, az elkövetőket a magyar rendőrök a horvát Terezino Polje településig követték, majd fogták el közösen a helyi egyenruhásokkal együtt. A művelet célja az együttműködő felek közötti kommunikáció hatékonyságának növelése, valamint a rendelkezésre álló erők, eszközök és az éles helyzetekben bevetendő szükséges intézkedések megtétele volt.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban is marad a felhős, szeles idő, elszórtan várható csak csapadék. Késő estére 18-20 fok közé hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. R&B, hip-hop, funky, rap. Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: Funky Rap. Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston. Hírek most.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Ráhangoló kerékpáros túrát szerveznek Kaposváron az idei Tour de Hongrie előtt. A program most szombaton várja az érdeklődőket, kapcsolódva a verseny május 15-i Kaposvár-Szekszárd szakaszához. A szervezők, köztük a Kaposvári Kerékpáros Egyesület, három különböző távot hirdettek meg a résztvevőknek. Lesz egy teljes 33 kilométeres Tour de Hongrie pályabejárás, egy rövidebb 7 kilométeres gyermektúra, valamint egy családi, szintén 33 kilométeres kör is. A rendezvény célja, hogy minél többen kedvet kapjanak a kerékpározáshoz és a Tour de Hongrie hangulatához. Két személy kirabolta a Kadarkóti postát. Az elkövetőket a somogyi rendőrök egészen a horvát határig üldözték, ahol a helyi egyenruhásokkal közösen fogták el őket. Szerencsére ez csak egy közös gyakorlat volt a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság és a horvátországi megyei rendőrigazgatóság között. A közös művelet célja az együttműködő felek közötti kommunikáció hatékonyságának növelése, valamint a rendelkezésre álló erők, eszközök és az éles helyzetekben bevetett szükséges intézkedések megtétele volt. Súlyos testi sértés miatt emelt vádat a marcali járási ügyészség egy 30-as éveiben járó férfi ellen. A vádirat szerint a vita egy mindössze 3000 forintos kártyaadósság miatt alakult ki egy marcali környéki településen. A szóváltás során a vádlott indulatba jött és megfejelte a másik férfit, aki azonnal megsérült. A sértett orrcsontja darabosan eltört, ami súlyos sérülésnek minősül. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta a marcali járásbíróság előtt. Hatalmas erdőtűz pusztít Kárpátalján a Munkácsi járásban. A lángok mintegy 75 hektárnyi erdőterületet érintenek, a helyszínen több száz tűzoltó és számos jármű dolgozik a megfékezésen. A munkát tűzoltó repülőgépek is segítik, miközben a környéken válságstábot hoztak létre. A tűz keletkezésének okát egyelőre vizsgálják, de nem kizárt, hogy szándékos gyújtogatás áll a háttérben. A környéken korábban is történt hasonló eset, ezért fokozott ellenőrzések zajlanak. Nyáron akár napi egy tonna napte is bekerülhet a Balatonba, derül ki a Limnológiai Intézet kutatásából. A kutatók szerint a szennyezés közvetlenül az emberi jelenlétből ered, és nem csak a vízben, hanem az üledékben, algabevonatokban és kagylókban is kimutatható. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy fontos a napvédelem, de tudatosabb használattal csökkenthető a környezeti terhelés. Javasolják például a védőruházatot, az ásványi alapú fényvédőket és a fürdés előtti zuhanyzást.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban is marad a felhős, szeles idő, elszórtan várható csak csapadék. Késő estére 18-20 fok közé hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. Dang.

0: 91.2 Rádió most.
1: Ha nekem kell a kén, nekem nem te. Ha felvenném, csak véletlen.
2: Azt hiszem túl sokat kaptál, és már egy picit elszálltál.

0: Keresd minket a Facebookon is! Rádió Most!
1: A fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvöl.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Lomb permetezés lesz Kaposvár közterületein. A munkálatok szerdán kezdődnek, és egészen jövő hét csütörtökig tartanak. A permetezésre az esti és az éjszakai órákban kerül sor az időjárás függvényében a vadgesztenyefa állományon. A városüzemeltetés közleményében azt írta, a növényvédelmi munkálatok célja a növényi károsítók és betegségek elleni védekezés. A felhasznált készítmények a melegvérűekre, méhekre és az élő környezetre nem jelentenek veszélyt. Továbbá az épített környezetben, közúti tereptárgyakban, gépjárművekben és egyéb eszközökben károsodást nem okoznak. Vasari János egyik ismert festményére lehet licitálni Budapesten a közeljövőben. A Piazza dell'Unità Triestben című alkotás 75 millió forintos kikiáltási árról indul a Virág Judit Galéria májusi tavaszi aukcióján, becsértéke pedig akár 120-160 millió forint is lehet. A festmény 1927-ben készült, és a mediterrán világ hangulatát idézi meg egy kávéházi jeleneten keresztül. A kép nem ismeretlen a közönség előtt, korábban több kiállításon is bemutatták, többek között a Magyar Nemzeti Galéria tárlatán is. Az aukció előtt az érdeklődők ingyenesen megtekinthetik a kaposvári festő alkotását a galériában. Terápiás kutyával segítik a vizsgaidőszakot az ELTE könyvtárában. A diákok előzetes bejelentkezés nélkül találkozhatnak a kutyákkal a közösségi térben, ami pihentető kikapcsolódást nyújthat a tanulás mellett. A cél, hogy a vizsgák alatt nyugodtabb és támogatóbb környezetet biztosítsanak a hallgatóknak.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban is marad a felhős, szeles idő, elszórtan várható csak csapadék. Késő estére 18-20 fok közé hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: A pillanat a tiéd. Rádió most.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hallgassátok ti is a 91,2 Rádió mostot.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Lomb permetezés lesz Kaposvár közterületein. A munkálatok szerdán kezdődnek, és egészen jövő hét csütörtökig tartanak. A permetezésre az esti és az éjszakai órákban kerül sor az időjárás függvényében a vadgesztenyefa állományon. A városüzemeltetés közleményében azt írta, a növényvédelmi munkálatok célja a növényi károsítók és betegségek elleni védekezés. A felhasznált készítmények a melegvérűekre, méhekre és az élő környezetre nem jelentenek veszélyt. Továbbá az épített környezetben, közúti tereptárgyakban, gépjárművekben és egyéb eszközökben károsodást nem okoznak. Vereséget szenvedett a kaposvári KK hazai pályán a Falkó Szombathely ellen, kedden a férfi kosárlabda NB1 elődöntőjében. A kaposváriak csak rövid ideig vezettek a mérkőzés elején, a vendégek hamar átvették az irányítást. A félidőben már hátrányban volt a KKK, és a folytatásban sem sikerült fordítaniuk. Ezzel a Falkó 2-0-ra vezet a 3 győzelemig tartó párharcban. A sorozat pénteken folytatódik, ahol a Kaposvárnak már nyernie kell a versenyben maradáshoz. A költési időszakban végzett fakivágások komoly veszélyt jelentenek a madarak és más élőhelyek számára, figyelmeztet a Magyar Madártani Egyesület. A tavasz és a kora nyár ugyanis a szaporodási időszak, amikor sok énekes madár fészkeket épít, tojásokat költ és fiókákat nevel. Az Egyesület szerint ezért inkább a téli időszakban lenne indokolt az ilyen munkák elvégzése. Szerintük ez ellen a lakosság is sokat tehet. Ha illegális vagy káros fakivágást látnak, érdemes értesíteni a környezetvédelmi hatóságokat.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön eleinte még több felé lehet újabb zápor, zivatar, majd a későbbiekben már szárazabb és stabilabb levegő érkezik fölénk, csökken a csapadékhajlam. Néhány fokkal mérséklődik a nappali felmelegedés, de még így is 20 fok felett leszünk.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Ráhangoló kerékpáros túrát szerveznek Kaposváron az idei Tour de Hongrie előtt. A program most szombaton várja az érdeklődőket, kapcsolódva a verseny május 15-i Kaposvár-Szekszárd szakaszához. A szervezők, köztük a Kaposvári Kerékpáros Egyesület, három különböző távot hirdettek meg a résztvevőknek. Lesz egy teljes 33 kilométeres Tour de Hongrie pályabejárás, egy rövidebb 7 kilométeres gyermektúra, valamint egy családi, szintén 33 kilométeres kör is. A rendezvény célja, hogy minél többen kedvet kapjanak a kerékpározáshoz és a Tour de Hongrie hangulatához. Vasari János egyik ismert festményére lehet licitálni Budapesten a közeljövőben. A Piazza dell'Unità Triestben című alkotás 75 millió forintos kikiáltási árról indul a Virág Judit Galéria májusi tavaszi aukcióján, becsértéke pedig akár 120-160 millió forint is lehet. A festmény 1927-ben készült, és a mediterrán világ hangulatát idézi meg egy kávéházi jeleneten keresztül. A kép nem ismeretlen a közönség előtt, korábban több kiállításon is bemutatták, többek között a Magyar Nemzeti Galéria tárlatán is. Az aukció előtt az érdeklődők ingyenesen megtekinthetik a kaposvári festő alkotását a galériában. Pósfai Mihály lett a Magyar Tudományos Akadémia új elnöke. A Veszprémi Pannon Egyetem professzora, a 22. elnöke az intézménynek. Pósfai Mihály nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, korábban az Egyesült Államokban és a Cambridge-i Egyetemen is végzett kutatásokat. Fő szakterülete az ásványtan, azon belül a környezeti ásványtan és a biológiai eredetű mágneses nanokristályok vizsgálata. Munkásságát több rangos díjjal is elismerték, köztük Széchenyi díjjal is.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön eleinte még több felé lehet újabb zápor, zivatar, majd a későbbiekben már szárazabb és stabilabb levegő érkezik fölénk, csökken a csapadékhajlam. Néhány fokkal mérséklődik a nappali felmelegedés, de még így is 20 fok felett leszünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Közel 46 ezer virágot ültetnek ki a következő napokban Kaposvár közterületeire. Szita Károly polgármester a közösségi oldalán arról számolt be, hogy a városban muskátlik, petóniák, begóniák, rézvirágok és több más dísznövény kerül utcákra, parkokba és a villanyoszlopokra. A virágosítás célja, hogy a nyári időszakra ismét színesebb, rendezettebb városkép fogadja a kaposváriakat és az ide látogatókat. Elkészült a Kult kikötő teljes nyári programja. A programsorozat három balatoni helyszínen, Balatonföldváron, Balatonszárszón és Balatonbogláron várja a közönséget. A kínálatban színházi előadások, koncertek, irodalmi estek és gyerekprogramok is szerepelnek. Balatonszárszón különleges jubileumi évad is lesz, a Csukás István emlékévhez kapcsolódva több családi és gyermekprogrammal. A szervezők célja, hogy a nyár során élő, személyes kulturális élményeket adjanak a Balaton partján, ahol a színház és a zene közvetlenül találkozik a közönséggel. A magyar és a matematika után szerdán történelemmel folytatódott a tavaszi érettségi. Ma több mint 70 ezeren érettségiztek középszinten, 8273-an pedig emelt szinten az oktatási hivatal közlése szerint. Középszinten a vizsga első részében rövid feladatokat kellett megoldaniuk, ebben a többi között szerepelt görög és római építészet, honfoglalás, reformáció és a dualizmus is. A második részben két esszét, egy rövidet és egy hosszút kellett írniuk. Itt választhattak például Németország 1938-as terjeszkedéséről, a Rákosi korszakról is írhattak, vagy éppen a céhek rendszeréről. Az érettségig csütörtökön az angol nyelvű vizsgákkal folytatódnak.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön eleinte még több felé lehet újabb zápor, zivatar, majd a későbbiekben már szárazabb és stabilabb levegő érkezik fölénk, csökken a csapadékhajlam. Néhány fokkal mérséklődik a nappali felmelegedés, de még így is 20 fok felett leszünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most!